0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव के सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread?
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt, or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok.
0: And
1: a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Somebody have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And somebody have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according

0: to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees and bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%
0: are using the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting as advertising.
1: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
0: Ramdev is very nice person, very nice person.
1: Ő egy nagyon finom ember.
0: And his point is number one, to give health to all humans.
1: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
0: And so in his toothpaste,
1: az ő fogpasztájában,
0: there is all this like our babul, for example.
1: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
0: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
1: És a tubuson is rajta van a képe.
0: But Indians just chopping off these trees and throwing away.
1: Csak kivágják a fákat és kidobják.
0: No one is eating, no one is using.
1: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
0: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
1: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
0: Because Indians are now running behind what European thrown away.
1: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
0: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
1: Itt ültök szépen a padlón.
0: And mostly Indians will choose to some chair.
1: Az indiaiak meg cipővel széken.
0: Because it is a shame to sit on the floor.
1: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
0: So Indian have lost. They lost.
1: Elvesztek.
0: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
1: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
0: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
1: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
0: All these ladies, very expert they are, Indian ladies.
1: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
0: Very expert in making makeup.
1: Abban, hogy kifessék magukat.
0: I don't know how they have I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
1: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
0: How it's perfectly color exactly.
1: Milyen jól van színezve.
0: Not one
1: tökéletes.
0: More color and less color, you know?
1: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
0: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
1: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
0: And I make also in like this.
1: És megpróbáltam így.
0: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
1: A fele belement a szemembe.
0: And when I opened, closed like this, there was the no color.
1: Mikor meg becsuktam, ott nem volt szín.
0: So in one thing I can tell.
1: Egy dolgot elmondhatok.
0: The women are 150% perfect.
1: A nők 150% tökéletesek.
0: That's okay.
1: Ez így jó.
0: It's not bad.
1: Nem baj.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: We everyone want to look good.
1: Mindenki jól akarja csinálni.
0: So, but this is outer things.
1: De ez külsődleges.
0: Our Holy Guruji said, nakhara.
1: Így mondta Holy Guruji.
0: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
1: Nem valóság.
0: The artificial gold is more shining.
1: A nem valódi arany fényesebb.
0: But that will not shine too long.
1: De nem hosszú ideig fénylik.
0: So second thing is, now you are, we are all, looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
1: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
0: And where there is advertising,
1: mikor van egy reklám,
0: it is commercial. And the commercial has not so much quality.
1: Annak nem olyan jó a minősége.
0: Our Swami Phulpuriji.
1: Phulpurijing, Swami.
0: This morning had a breakfast with us.
1: Velünk reggelizett
0: ma. And he got again a nice vegetable and chapati.
1: Kapott finom zöldséget, csapatit.
0: And he said, now I have prana in my body again.
1: Azt mondta, megint van prana a testemben.
0: Because what he ate in the aeroplane.
1: Mert amit a repülőn evett.
0: On the way. And butters and breads.
1: Útközben csak kenyeret, vajat.
0: That bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
1: De persze, a mi Avatar Purink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so is the children all here in the.
1: Szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És mást ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or.
1: Azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now, when we look the research by the Ayurvedas,
1: mikor kutatjuk az Ayurvédával,
0: about this bamboo tree,
1: ezt a fát,
0: if you go to Mumbai, Calcutta, Delhi,
1: elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe,
0: the young boys,
1: ott a fiatal fiúk,
0: they want to earn little money.
1: Kis pénzt akarnak keresni.
0: So they cut little branch of this tree.
1: Levágják ennek a fának egy
0: kis. And 15 centimeter long, they make pieces of this.
1: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
0: And they go from house to house.
1: Házról házra járnak.
0: They call toothbrush.
1: Azt mondják fogkefe.
0: And people are waiting for that.
1: És várnak rájuk az emberek.
0: And they take this then this stick of the bamboo.
1: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
0: They bite slowly.
1: Lassan rágcsálják.
0: And they brush the tooth.
1: Ezzel tisztítják a fogat.
0: Yes. And they don't have this problem.
1: Nincsenek ilyen gondjai.
0: Most we can say though Europeans have a good technology, good pest brush, this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in our other countries or what we call the different countries.
1: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában, meg más országokban a földműveseké.
0: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about, I thought it only for our cooking.
1: És tegnap olvastunk erről.
0: And then our dear Amrit from Hamburg.
1: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
0: She's a doctor.
1: Ő orvos.
0: And she knows everything about this pharmacy.
1: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
0: And she read how much benefit have for our body this bubbles fruits.
1: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
0: 80% diseases from the women's can be cured through only this babul.
1: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
0: But it's not for 2-3 days, yes?
1: De nem 2-3 nap alatt.
0: You have to continuously drink this water.
1: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
0: You take few pieces from this fruits of the babul.
1: Néhány darab babult beleteszel.
0: And boil it little water.
1: Forró vízbe, kicsit forralod.
0: And then you drink the water.
1: És aztán megiszod a teját.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: 3 times a day.
1: Háromszor naponta.
0: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
1: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
0: But not drinking all the times.
1: De mindig itt.
0: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
1: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
0: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
1: Reggel a tej a kávé előtt 15 percet várj.
0: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
1: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
0: It's for men and for women. It's a very, very healthy dish.
1: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
0: So how has she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
1: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
0: And her eyeballs went up.
1: És így felnézett.
0: Like this. Why you didn't tell me before?
1: Korábban miért nem mondtad, ezt mondta.
0: She was mentally thinking. She ezt didn't tell me loudly.
1: Nem mondta.
0: So it means that how good thing it is.
1: Látjátok, milyen jó ez.
0: So this is the same the same cast of these trees is called the here is called what they call akácia.
1: Itt ez az akác fajta akácia, akáciának.
0: But it is this akácia is little different.
1: Az egy kicsit különböző.
0: So horse and donkey is different.
1: A ló és a szamár kicsit eltér.
0: It looks like similar.
1: Hasonlónak tűnik.
0: have four legs.
1: Négy lába van mindkettőnek.
0: Everything.
1: Ilyesmi.
0: But it is different.
1: De azért eltér.
0: The German Shepherd is different than what in the Romania running dogs free.
1: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
0: But the dogs are all very good, very beautiful.
1: És az ottani kutyák nagyon jók.
0: They also need love.
1: Azokat is szeretni kell.
0: But in certain things,
1: de bizonyos dolgokban,
0: the shepherd can do, other cannot do.
1: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
0: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
1: És amit a magyar pásztor kutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
0: So every tree have a different qualities, some different.
1: Minden fának más a minősége.
0: And definitely 100%.
1: 100% biztos.
0: In European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. Definitely.
1: Hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
0: It has a what they call the Latin language.
1: Van a latin nyelv.
0: And India has a Sanskrit language.
1: Indiában meg a Sanskrit.
0: But kara, that is in Sanskrit word, there is a kara.
1: Van ez a Sanskrit szó.
0: And kara means all like a horse, donkeys, etc.
1: Ezek olyanok, mint a ló és szamár.
0: Four legs.
1: Négy lábú.
0: And so, but as I said,
1: ahogy mondottam,
0: there are horses, many, many different kind of horses.
1: Sokféle fajta ló van.
0: So similarly, these trees.
1: Hasonlóan ezek a fák.
0: And where these trees are growing in that circumstances, in that environment.
1: A fák és a környezet, ahol nőnek.
0: That is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: In Rajasthan, hardly 5 times or 20 times rain coming.
1: Rajasthanban alig 15-ször esik.
0: In our garden, there is nearly 2 meters deep water.
1: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
0: And soil is about 40 centimeters in Jadan maximum.
1: És maximum 40 centi vastag a talaj.
0: And all everything is dry.
1: És teljesen száraz.
0: But these trees are surviving.
1: De mégis túlélnek ezek a fák.
0: And when it's very hot, they become very green.
1: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
0: So that is quality of the medicine or effect on our body.
1: És így van orvosi hatása a testünkre.
0: Just sit under this tree for half an hour.
1: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
0: You will see how good you feel.
1: És meglátod, milyen jól érzed magad.
0: And there's another tree that's called the imli.
1: Van egy másik fa, így hívják.
0: Lie down in the shadow.
1: Feküdj az árnyékában.
0: For 1 hour, you will get up with the fever.
1: És lázasan kelsz fel.
0: Yes. So effect is there.
1: Van hatás.
0: Therefore.
1: Tehát.
0: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
1: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
0: And God said, O human, you are stupid.
1: Isten azt mondja,
0: the best essence of the banana is I'm eating.
1: Azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részét.
0: When I come to the garden,
1: mikor Jadamba megyek,
0: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there, maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
1: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
0: And I'm so sad.
1: Annyira elszomorodott.
0: So angry.
1: Annyira mérges vagyok.
0: And Because good things they throw it.
1: Mert kidobják a jó dolgokat.
0: And only inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 month ago or 2 months ago.
1: Already. Másfél-két hónapja.
0: And one of our very nice disciples, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is a old wheat, old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it's so healthy.
1: Olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jordan.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jordanba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam egy kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jordan.
1: Jordanba.
0: And Fulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Fulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my followers. But
1: de.
0: The people don't eat that. Az they ember, want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this.
1: De akik tudatában vannak,
0: so-called some officers, they know, and they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from your protection, save for me, I will get this.
1: Akik tud, akiknek megvan a tudásuk, azok azt mondják, hogy Swamiji, 50-100 kilót adjál nekem ebből.
0: So I say, no problem, I will send it you or send your car.
1: Azt mondom, hogy nem probléma, küldök majd.
0: But he said,
1: de azt mondja,
0: if you don't take money, I will not take your wheat seeds.
1: Hogyha,
0: because I want to just give it free.
1: Hogyha nem kérsz érte pénzt, akkor nem adhatod, mert én
0: said, no, this ingyen is ashram. That we don't want. So people have the feelings, not that there are not all creatures, you know.
1: Az embereknek megvannak az érzéseik.
0: No, corruption. So there are some poor corruption, but
1: nem not korruptak.
0: It is a, let's say, 80% or 75% is the best people.
1: Vannak korrupt emberek, de 80-75% a legjobb ember.
0: 25 may be a corruption.
1: 25% lehet, hogy korrupt.
0: But it's not like that. And in Europe also very good people. There's nothing like that.
1: De Európában is nagyon jó emberek vannak.
0: But we are blind.
1: De vakok vagyunk.
0: We don't know how to eat and what to eat.
1: Nem tudjuk, hogy hogy együnk, meg mit együnk.
0: We know how to eat.
1: Tudjuk igenis.
0: And we like to eat. But you don't know how to cook.
1: De szeretünk enni, de nem tudod, hogy kell főzni.
0: Very soon people will catch some animal and they will eat only like that. Even they can't cook the meat.
1: Hamarosan az lesz, hogy az emberek elkapják az élő állatokat és úgy helyben megeszik főzés nélkül.
0: So they will from their goat, they will bite this evening here, husband and wife, and tomorrow from this side.
1: A este harap egy kicsit a kecskéből a férje, aztán reggel a feleség.
0: So please learn cooking, and which kind of spices you should give in.
1: Tanuljátok meg a főzést, milyen fűszereket kell használni.
0: Okay, chili you don't eat, no problem.
1: Ha nem esztek chilit, az nem baj.
0: But in Europe also a lot of spices they have.
1: Európában is van sokféle fűszer.
0: Very nice.
1: Nagyon jók.
0: And in certain cake and in certain things you know what to put inside.
1: Bizonyos süteményekbe tudjátok, mit kell tenni.
0: In the good cake you cannot put haldi and chili.
1: A jó süteménybe nem lehet kurkumát meg chilit tenni.
0: Then it becomes the Indians Google saliva. Anyhow, so please, I'm telling you, learn cooking.
1: Tanuljatok meg főzni.
0: Take vegetable and you should know how to cook the carrot.
1: Tudjátok például, hogy hogy kell
0: megfőzni. And how to cook the pumpkin.
1: A sárgarépát meg a tököt.
0: And how to cook the bengen. The what you call the eggplants.
1: És a padlizsánt.
0: And you should know how to cook the spinach.
1: Tudjátok, hogy hogyan kell megfőzni a spenótot.
0: And ezt how to kell. Cook the potatoes.
1: Meg a krumplit, hogy kell megfőzni.
0: So don't compare potatoes cooking techniques and carrots to cooking techniques.
1: Nem ugyanúgy kell megfőzni a burgonyát, mint a sárgarépát.
0: And which spices.
1: És milyen fűszerekkel.
0: That's why my sorrow is about you that you lost cooking knowledge.
1: Az én bánatom veletek kapcsolatban, hogy elfelejtettétek a főzés tudományát.
0: Now who would like to cook?
1: Ki szeretne főzni?
0: Learn cooking, hand up.
1: Megtanulni főzni, tegye fel a kezét.
0: Who want to learn, hand up? Don't be afraid.
1: Aki akar
0: if not, then leave
1: főzni,
0: it down.
1: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
0: So it means,
1: azt jelenti,
0: those who did not raise hand up,
1: aki nem tette fel a kezét,
0: is feels ashamed.
1: Az szégyenkezik.
0: Yeah, that's it.
1: Ilyesmi.
0: And those who raised hand up,
1: aki meg fölemelte a kezét,
0: now I know, so many cannot cook.
1: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
0: That's it.
1: Így van.
0: So we will do the next course.
1: Következő kurzusom.
0: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
1: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
0: Cooking pots.
1: Edényt.
0: Spoons, knife.
1: Kanalat, kést.
0: The plates, etc.
1: Tányért, mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great, great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, it's spinach.
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenótnak.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ash of burned this eggplant.
1: És használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így az ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak. Európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: Amerika is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese.
1: Mondhatom, hogy japán, kínai.
0: Europeans.
1: Európai.
0: Middle East and India.
1: Közel-Kelet, India.
0: Afrika.
1: És Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy hogy főzzenek. Adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
1: Aztán, amit ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
0: And once when one doesn't eat, they okay.
1: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
0: morning you will give again the same food. Say no, I don't want this.
1: Azt mondod, nem akarom ezt.
0: Okay, no problem.
1: Nem baj.
0: At lunch time will I'm hungry, I will eat.
1: Akkor ebédkor éhes leszel és megeszed.
0: So, you are gone, more or less, but save your children.
1: De te már elvesztél, de legalább a gyerekeidet ments meg.
0: That they are happy.
1: Hogy ők boldogok legyenek.
0: They will remain healthy.
1: Egészségesek legyenek.
0: I can tell you 1000% from myself.
1: 1000%-ig elmondhatom magammal kapcsolatban.
0: This meat is not healthy.
1: Nem egészséges a hús.
0: And it has also sin.
1: És az bűn.
0: And we are telling that Jesus will take our sin away.
1: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneink.
0: But you know,
1: tudod,
0: how long Jesus will clean our sin?
1: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket, Jézus?
0: Jesus have no so big laundry.
1: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy
0: kitisztíthassa. That he cleans our sin.
1: Hogy minden bűnünket kimossa.
0: So I ask you to live healthy, eat healthy, and practice yoga.
1: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen, és gyakoroljátok a jogát.
0: Wish you all the best.
1: Minden jót kívánok.
0: Good journey those who go.
1: Jó utat azoknak, akik távoznak.
0: Take care of your driving.
1: Vigyázzatok a vezetésnél.
0: And once more, learn eating.
1: És még egyszer, tanuljatok meg enni.
0: And cooking.
1: És főzni.
0: And if you can't cook, fasting.
1: És ha nem tudsz főzni, bőjtölj.
0: Till I come back.
1: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
0: Okay.
1: Rendben?
0: So spices you should read. There are vegetarian books.
1: Olvassatok a fűszerekről, vannak ezek.
0: And they also ask which spices you should add.
1: Milyen fűszert használj?
0: Yes. It's not only the test. But it is for health. They know which is going with which.
1: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
0: Otherwise, you cook nice spinach.
1: Különben megfőzöd a jó spenótot.
0: And then you put on the slug overs.
1: És
0: slug on it. Milk slag.
1: Aha, és tejszint raksz rá.
0: Yeah. Yeah. So on the spinach you serve the slag.

0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tome sem rozmýšľal, dok sem šétal po snehu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Uzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte li šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop. They said stop.
1: Stairs. They said stairs.
0: I was counting the drops of the sweating.
1: Az izzadság cseppjeimet számoltam.
2: Brojal sem kaplice znoja koje su mi padale s čela.
0: That's it. So I was counting the drops of the sweating and thinking of you.
1: Izzadság cseppjeimet számoltam és rátok gondoltam.
2: Tako sam ja brojao kaplice znoja i mislio na vas.
0: That what I am going to say you this time.
1: Hogy mit fogok most mondani?
2: Šta ću vam reći ove večeri?
0: This is one thing.
1: Ez egy dolog.
2: To je jedno.
0: Second, I had a beautiful story.
1: Másodszorban volt egy szép történetem.
2: Druga jedna lepa priča.
0: Afternoon, I was thinking of Guruji.
1: Délután Gurujira gondoltam.
2: Jedno popodne sem razmišljao o Gurujiju.
0: And I asked him, what should I tell you?
1: És megkérdeztem, mit mondjak nektek.
2: I pitao sam ga, šta da im kažem ove večeri.
0: So Guruji told me,
1: Guruji azt mondta,
0: tell them this story and its meaning.
1: Hogy mondd el ezt a történetet és a jelentését.
2: I Guruji mi je rekao, ispričaj im tú priču i njeno značenje.
0: This story told Guruji in his satsang long ago.
1: Ezt a történetet Guruji egy satsangján nagyon régen mondta.
2: To je jedna priča koju Guruji ispričao na jednom satsangu davno.
0: Before I came to Europe, it means before 1970.
1: Mielőtt Európába jöttem, tehát 70 előtt.
2: Još pre 1970.
0: So this story Guruji told in 66.
1: 66-ban mondta ezt a történetet Guruji.
2: Ó, priču je Guruji ispričao 1966.
0: And sometimes master is very hard, you know.
1: S néha a mester nagyon kemény.
2: Učitelj je nekad veoma tvrd.
0: He said in 66, July 3rd, 11 o'clock evening, I told her one story in the satsang. You were there, so you can tell this story.
1: Azt mondta, hogy 66. július 3-án 11 óra, akkor mondtam valamit a satsangon, hogy ezt a történetet mondd el.
2: Guruji mi jednostavno rekao, znaš, 11. jula, na večer ispričao sam na satsangu tu priču, setićeš se, ispričaje.
0: And my computer is getting old.
1: És az én kompjúterem öregszik.
2: A moj kompjúter je počeo stariti.
0: That's all. He told me in 66.
1: Azt mondta 66-ban.
0: 3rd of July.
1: Július 3-án.
0: 11 o'clock evening.
1: Este 11-kor.
2: On je rekao
0: satsang in Mumbai.
1: A Mumbai satsangom.
2: On je samo rekao 3. jula 11. uveče satsang u Mumbaiju.
0: And I told my story you can tell today to the Bhaktas.
1: És mondtam egy szép történetet, ezt elmondhatod a Bhaktáknak.
2: I tu priču koju sam ja tada ispričao, ispričao svojim Bhaktama.
0: I'm happy that you don't have such a master.
1: Örülök, hogy nincs ilyen mesteretek.
2: Ja sam srećan što vi nemate takvog učitelja.
0: So a story is about someone who is very jealous.
1: A történet valakiről szól, aki nagyon féltékeny.
2: De priča osobi koja je veoma ljubomorna.
0: Of course, that's not your subject.
1: Persze, ez nem benneteket érint.
2: Ali svakako to nije tema za vas.
0: You are not jealous.
1: Ti nem vagytok
2: féltékenyek.
0: So maybe this story has no meaning for you.
1: Lehet, hogy ennek a történetnek nem lesz jelentősége számotokra.
2: I onda je verovatno ova priča za vas je besmislena.
0: And if some of you are jealous,
1: és ha valaki féltékeny közületek,
2: ako je neko među vama ljubomoran,
0: then this story is for you.
1: Akkor neki szól a történet.
2: Onda je ovo priča za vas.
0: But I'm not telling purposely towards someone.
1: De nem szándékosan irányítom valakinek.
2: Ali ovu priču ne pričam namerno za, baš za nekog.
0: This was afternoon about 4:15.
1: Délután 4:15 körül volt.
2: To se dogodilo popodne u 4:15.
0: Having my tea and I looked to the Holy Guruji and I asked him what to do.
1: Te estam és ránéztem Holy Gurudzsira, mit csináljak.
2: Pogledal sam Holy Gurudzsia i pitao ga šta da radim.
0: I thought he will tell me something easy things.
1: Azt gondoltam, valami könnyű dolgot mond.
2: Ja sam očekivao da će mi on dati nešto lako.
0: I didn't think that he will have today examination for me, a test.
1: Nem gondoltam, hogy ma vizsgáztat tesztel.
2: I nisam pomislio da će on danas napraviti taj ispiti test.
0: If I knew this, I would not have asked him.
1: Hogyha tudtam volna, nem kértem volna meg.
2: Da sam znao kako će ispati, ne bi ga ni pitao.
0: That's it. So always when I ask Guruji,
1: mindig amikor megkérem Gurudzsit,
2: kad god nešto pitam ili molim Gurudzije,
0: it's like this and this can we do.
1: Az olyan, hogy ez így van, és ezt teheted.
2: To je tako i šta mi možemo učiniti?
0: And answer was,
1: válasz az volt,
2: odgovor je bio,
0: you know what to do.
1: Tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ti znaš šta treba raditi.
0: So sometimes I was angry.
1: És néha ezért mérges voltam.
2: I ponekad sem stvarno naljuti.
0: But I learned this, I tell you also, you know what to do, that's all.
1: De tanultam tőle, mert én is azt válaszolom nektek, hogy tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ali me onda on naučio, pa ja sad vama kažem, vi znate šta treba raditi.
0: And when I said yes, but I want to know your opinion.
1: És amikor azt mondtam, hogy igen, de a te véleményedet szeretném tudni.
2: I kad ga pitam, jeste, ali ja želim da čujem tvoje mišljenje.
0: And one day you will not tell me that you I didn't ask you.
1: És egy nap nem mondasz nekem, hogy nem kérdeztelek.
2: Pa mi jednog dana nećeš moći reći da te nisam pitao.
0: And if something goes wrong, then I will be guilty alone.
1: És hogyha valami rosszul sikerül, akkor én egyedül leszek bűnös érte.
2: Ako nešto pođe naopako, sam ću ja biti kriv.
0: Again, you know, Guruji was very relaxed.
1: Guruji megint nagyon nyugodt volt.
2: I Guruji opet bio veoma opušten.
0: Doing his mala.
1: Mantrázol malájával.
2: Okretao svoju malu.
0: 98% my time with Holy Guruji, whenever I saw him, he was having his mala.
1: Az idő 98%-ában, amikor Gurudzsit láttam, a málájával volt.
2: U 98% slučajeva, kada bih video Gurudzsia, on je radio sa malom.
0: Name of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji nevével.
2: Ponavljao Mahaprabhuji u ime.
0: So you can say that, yes, his consciousness was enlightened consciousness.
1: Igen, az ő tudata egy megvilágosodott tudat volt.
2: I onda možete reći, da, njegova svest je bila prosvetljena.
0: That name of God was with him.
1: Isten neve vele volt.
2: Da je ime Božije bilo s njim.
0: What I said, one without second.
1: Amire azt mondom, hogy egy második nélkül.
2: To je ono što kažem, jedan bez drugog.
0: So, when I asked, yes, thank you for your blessing that you said that I know, but still I would like to know what should I do or should we do or not.
1: Igen, és amikor azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy azt mondod, hogy mit csináljak, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy mit csináljunk, hogy mit ne csináljunk.
2: Ja sam rekao, no hvala ti na tome što si rekao da ja znam, ali ipak želim da čujem od tebe, da li da to učinim ili ne.
0: Then with very gentle smile.
1: Akkor egy nagyon gyengéd mosolya.
2: Onda je sa veoma nežnim osmehom.
0: Hardly could see that he's really smiling.
1: Alig láthattad, hogy tényleg mosolyog.
2: Teško da uopšte možete reći da se ne smešio.
0: All his lips was moving.
1: Csak az ajka mozgott.
2: Samo su se njegove usne micale.
0: Sometimes like that you have some candy in your mouth.
1: Mintha cukorkáca fogatott volna.
2: Kao da imate neki slatkiš u ustima.
0: And Guruji was looking very gently to his mala.
1: Guruji gyengéden májára nézett.
2: Guruji je nežno gledao u svoju malu.
0: And he said,

0: Once I said no, but I want to know, please tell me.
1: Egyszer azt mondtam, hogy igen, de szeretném tudni, hogy mondd nekem.
2: Jedno sam mu rekao, ali ja ipak želim da znam i hoću da mi kažeš.
0: I was never like this to him.
1: Soha nem viselkedtem így vele.
2: Nikad nisam bio takav sa njim.
0: If I would say I want to know,
1: hogyha azt mondtam volna, hogy akarom tudni.
2: Da sam mu rekao, ja želim znati.
0: Then it will take hardly 5 seconds till I come out of his room.
1: 5 másodpercbe se tehet volna, hogy kirepüljek a szobájába.
2: Prošlo bi manje od 5 sekundi pre što bi izletao iz njegove sobe.
0: So to understand master.
1: Tehát a mestert megérteni.
2: Razumeti učitelja.
0: And I must tell you the love, the understanding, the greatness and a kind of respect which I received from Guruji, I never received anywhere.
1: Azt a szeretetet, azt a megértést és azt a tiszteletet, amit Guruji-tól kaptam, azt soha nem kaptam sehol.
2: A ljubav, razumevanje i poštovanje koje sam primio od Guruji-a nisam primio, nisam dobio nigde.
0: So today again he said, it was a very hard work for me to remember to so many years, 40 years now, can you remember? Imagine nearly 40 years.
1: Ma ismét olyat mondott, ami nehéz feladat volt nekem, mivel 40 évre kellett visszaemlékeznem.
2: I taj zadatak koji mi dao da se setim priča koju je ispričao pre 40 godina, nije bio lak.
0: Yes, the story is like this.
1: Ez a történet.
2: I evo priča.
0: That's it, what I wanted to tell you.
1: Ezt akartam mondani nektek.
2: Evo priča koju ću vam reći.
0: I told you.
1: Elmondtam.
2: Eto i rekao sam.
0: Buddha. So the story is about a jealousy person.
1: Tehát egy féltékeny szeméről van szó.
2: Priča je o ljubomornoj osobi.
0: A jealousy person, a greedy person, what kind of karmas can cause more and what kind of destruction can cause?
1: Egy féltékeny mohol személy milyen karmákat és pusztítást tud okozni?
2: Kakve karme i kakvu nevolju može uzrokovati ljubomorna i pohlepna osoba?
0: So he was always jealous to his neighbor.
1: Mindig féltékeny volt a szomszédjára.
2: Taj čovjek je uvek bio ljubomoran na svog suseda.
0: And he always wished that his neighbor act towards him like his slave.
1: És mindig azt kívánta, hogy a szomszédja szolgaként viselkedjen vele szemben.
2: Uvek je želeo da tretira svog suseda kao roba.
0: He should be poor.
1: Szegény legyen.
2: Uvek je želeo da ovaj bude siromašan.
0: He should always come to me to have something.
1: Mindig hozzám jöjjön valamiért.
2: I da mu uvek nešto treba od mene.
0: He should greet me before I greet him.
1: Hogy köszöntsem, mielőtt én köszöntöm.
2: On treba da pozdravi prvi mene, tek onda ja
0: njega. But unfortunately it was not like that.
1: De sajnos nem így volt.
2: Ali nažalost stvari nisu stajale tako.
0: Neighbor was rich.
1: A szomszéd gazdag volt.
2: Sused je bio bogat.
0: Neighbor buy car.
1: Autót vett.
2: Kupio je novi auto.
0: And he had not even a bike.
1: És neki még bicaja se volt.
2: A on sam nije imao ni bicikl.
0: Neighbor bought a beautiful color television.
1: Szomszéd csodálatos színes tévét vett.
2: Szused je kupio divan color televizor.
0: He had not even a small mirror to see the face.
1: Neki még egy tükre se volt, hogy az arcát megnézze.
2: A on sam nije imao čak ni ogledalo.
0: So someone told him.
1: Valaki azt mondta neki.
2: I nekom mu rekao.
0: It's only money.
1: Csak pénz.
2: To je samo novac.
0: That can make you great.
1: Az nagyjá tesz.
2: Koji te može načiniti velikim.
0: Earn the money.
1: Keres pénzt.
0: So now his concentration was how to get money.
1: Ezért arra koncentrált, hogy tudjon pénzt keresni.
2: I tako se on koncentrisao na zaradu novca.
0: So working hard, working hard.
1: Keményen dolgozott.
2: Radio je veoma naporno.
0: But he had the expenditure of $50 per day and earning was only $17 per day.
1: De $50 volt a napi kiadása és 17 a bevétele.
2: On bi zarađivao $17 dnevno, a trošio bi 50.
0: How to become rich?
1: Így hogy legyél gazdag?
2: Kako tako postati bogat?
0: Expenditure is more than the income.

0: A kiadás több, mint a jövedelem.
1: Troškovi su veći od prihoda.
2: So someone like Chidanand suggested him.
0: Egy valaki, mint Chidanand olyasmi, azt ajánlásolta neki.
1: I onda mu neko predložio.
2: How to become rich?
0: Hogy legyen gazdag?
1: Kako se obogatiti?
2: Only God can do it.
0: Csak Isten teheti ezt meg.
1: De to samo Bog može.
2: Only God can make you rich, no one else.
0: Csak Isten tehet gazdaggá, senki más.
1: Samo te Bog može načiniti bogatim.
2: So he went to forest.
0: Ezért elment az erdőbe.
1: I otišao u šumu.
2: And was praying and praying and praying.
0: És egyfajtában imádkozott.
1: I molio se i molio.
2: For what?
0: Miért?
1: Za čega?
2: Money.
0: Pénzért.
1: Za novac.
2: Well, doesn't matter for what you pray, if you are disciplined and really you are praying from the heart, then definitely God will come.
0: Mindegy, hogy miért imádkozol, ha fegyelmezett vagy és szívből jön, akkor Isten mindenképpen eljön.
1: Bez obzira za šta molite, ali ako znate šta hoćete, molite i srca sa disciplinom, Bog će čuti i doći će.
2: So the voice came.
0: Jött a hang.
1: I začuo se glas.
2: My son, I am happy with you.
0: Fiam,
2: I bless you.
0: Boldog vagyok veled, megáldalak.
1: Sine, ja te blagoslovim i zadovoljen sam s tobom.
2: What do you wish?
0: Mit kívánsz?
1: Što želiš?
2: He said, well, if you are God, then don't ask me what do I wish. You know what I wish.
0: Ha Isten vagy, akkor ne kérdezd, hogy mit kérek. Tudod, hogy mit kérek.
1: Ako si ti Bog, ti znaš šta želim, zašto me pitaš?
2: And that's why many of you I ask, what do you wish? Gurudev, you know what I wish.
0: Ezért van veletek is, hogy amikor megkérdezem, hogy mit kértek, azt mondjátok, Gurudev, tudod, mit kérek.
1: I zato, kad ja mnoga od vas upitam, a šta ti želiš? Vi kažete, Gurudev, ti znaš šta ja želim.
2: So when I asked Guruji, he said, you know what you will do. When I asked you, you said, you know what you will do. My position is very hard.
0: Amikor azt kérdezem Guruji-t, hogy mit csinálják, akkor azt mondja, hogy te tudod. Amikor benneteket kérdezlek, akkor ti is azt mondjátok. Ezért a helyzetem nagyon nehéz.
1: Tako ja, kad pitam Guruji-a, šta nam je raditi, on kaže, ti znaš. Kad ja pitam vas, šta radite, a vi kažete, ti znaš. Tako je moja pozicija vrlo teška.
2: So he said, God, give me please something that I become rich.
0: Azt mondta, hogy Isten, kérlek, adj valamit, ami gazdaggá tesz.
1: I onda rekao, Gospode, podari mi bogatstvo.
2: So God said, okay.
0: Isten azt mondta, rendben.
1: I Bog je rekao, u redu.
2: I give you one kanč. A kanč.
1: Školjku jednu.
0: Adok neked egy kürtöt.
2: Take it home.
0: Vidd haza.
1: Odnesi je kući.
2: Anything you need.
0: Bármit kérsz.
1: I šta god da zaželiš.
2: You make puja to this kanč.
0: Csinálj előtte pudzsát.
1: Napravi pudzsu za tú školjku.
2: And ask him.
0: És kéred őt.
1: I zamoli.
2: He will give you everything.
0: És mindent megad.
1: I ona će ti dati.
2: Whatever you want.
0: Bármit kérsz.
1: Šta god da poželiš.
2: Dress.
0: Ruhát.
1: Odeću.
2: Shoes.
0: Cipőt.
1: Obuću.
2: Shampoo for coloring hair.
0: Hajbemosó shampont.
1: Shampoo da bojiš kosu.
2: Eating,
0: étel,
1: hranu,
2: car,
0: autót,
1: kola,
2: money,
0: pénzt,
1: novac,
2: anything and how much you want.
0: Bármit és annyit, amennyit kérsz.
1: Šta god želiš i koliko želiš.
2: Are you happy?
0: Boldog vagy.
1: Jesi li zadovoljen?
2: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
2: Yes. You want something more?
0: Kérsz még valami mást?
1: Treba li ti šta još?
2: That's all, Lord.
0: Ez minden, Uram.
1: To bi bilo sve, Bože.
2: So God said, now your sadhana is finished.
0: Isten azt mondta, sadhanádnak most vége.
1: Sada je tvoja sadhana okončana.
2: He said, thank you, Lord.
0: Azt mondta, köszönöm, Uram.
1: On je rekao, hvala, Gospode.
2: Now he's thinking.
0: Most gondolkozott.
1: I sad on misli.
2: Immediately I come home and I will make my neighbor as my slave.
0: Azonnal hazamegyek, és a szomszédomat szolgámmá teszem.
1: Prvo što ću uraditi, načinit ću svog suseda mojim slugom.
2: Because he only want to make his neighbors as a slave.
0: Mert csak a szomszédját akarta szolgává tenni.
1: Jer sve što

0: To je želeo, to je da pretvori svog susjeda u slugu.
1: And he is jealous to the neighbor.
2: Znači, prijatelj kad imate svom sedra.
0: Zbog ljubomore.
1: But God knows what he's blessing.
2: Isten tudja mit tajt meg.
0: Ali Bog zna kakav je njegov blagoslov.
1: Before dematerializing.
2: Mjero dematerializovat.
0: Pre nego što se Bog dematerializovao.
1: God said, "Yes, my son, there is some special quality this coin has."
2: Igen, fiam, de ennek a kürtnek van valami speciális tulajdonsága.
0: Želim da ti kažem da ta školjka ima jednu posebnu osobinu.
1: Yes, my lord.
2: Igen, uram.
0: Da, gospode.
1: What is that?
2: Mi az?
0: A šta je to?
1: That is this. If you ask this coin for $1 million.
2: Az, hogyha kérsz tőle $1 million.
0: Ako budeš tražio $1 million od te školjke.
1: He will give you immediately.
2: Azonnal megadja.
0: Da će ti odmah.
1: But at the same time your neighbor will get $2 million.
2: Da ugyanakkor a szomszédod $2 milliót kap.
0: Ali će istog trena tvoj sused dobiti $2 milliona.
1: So always he will have double.
2: Ezért mindig a duplán kap.
0: On će sve dobiti duplo.
1: Hari Om, bye bye.
2: Hari Om, kislát.
1: Now he was so angry.
2: Olyan mérges volt.
0: Ja, ovaj se sad mnogo naljutio.
1: On the God he was so angry.
2: Istenre volt mérges.
0: Naljutio se na Boga.
1: So many years I was doing tapasya.
2: Annyi ideig gyakoroltam tapasyát.
0: Toliko godina tapasa.
1: All my sadhana.
2: Minden sadhanámat.
0: I sva moja sadhana.
1: Went in vain.
2: Minden sadhanám hiába való volt.
0: Sve je bilo uzalud.
1: But I tell you, Lord,
2: de megmondom neked, uram.
0: Ali ja ti kažem, gospode.
1: I don't depend on you.
2: Nem függök tőled.
0: Ja ne ovisim o tebi.
1: With my own hands.
2: Saját kezemmel.
0: Svojim vlastitim rukama.
1: I will work and earn the money.
2: Dolgozom és pénzt keresek.
0: Ja ću raditi i zaraditi.
1: But my neighbors, I will push him down.
2: Da somsedomat lenjumom.
0: Ali ću svog suseda nabiti pod zemlju.
1: And he took this.
2: Fogta a kürtöt.
0: I uzeo je školjku.
1: And came home.
2: Hazament.
0: I vratio se kući.
1: And he told his wife everything.
2: Elmondta az egészet a feleségének.
0: I sve je ispričao svojoj ženi.
1: And he said, don't utilize.
2: És azt mondta, hogy ne használd.
0: I rekao je ženi, nemoj slučajno da koristiš školjku.
1: Just throw it under the bed somewhere in the dust.
2: Csak dobd be az ágy alá a porba.
0: Baci je u prašinu ispod kreveta.
1: I'm going somewhere to work.
2: Majd elmegyek dolgozni.
0: Ja idem da radim.
1: In other countries.
2: Más országba.
0: U neku drugu zemlju.
1: And I will earn lot of money.
2: Sok pénzt keresek.
0: I zaradit ću mnogo novca.
1: So he went away.
2: És így elment.
0: I otišao je.
1: Now, 15 years he didn't come.
2: 15 évig nem jött.
0: 15 godina se nije vraćao.
1: And didn't send money at all.
2: És pénzt nem küldött.
0: Niti je uopće slao novac.
1: He was working, carrying heavy things from one shop to other shop.
2: Dolgozott és nehéz dolgokat cipelt egyik boltból a másikba.
0: Radio kao nosač koji je prenosio robu od jedne prodavnice do druge.
1: With the hand lorries.
0: Gurao je kolica.
2: Taligával.
1: And sleeping in the street.
2: És az utcán aludt.
0: Spavao je na ulici.
1: Try to save the money.
2: Probaj sporovani.
0: Pokušavajući da uštedi novac.
1: Now at home, the children and wife were hungry.
2: Otthon éheztek a gyerekei és a felesége.
0: Kod kuće su mu deca i supruga bili gladni.
1: Nothing had to eat.
2: Nem volt mit enni.
0: Ništa nije bilo za jesti.
1: So wife told her eldest son, who was about 20 years old.
2: És a felesége azt mondta a legidősebb fiúnak, aki 20 év körül volt.
0: I majka onda rekla najstarijem sinu.
1: The story about the cons.
2: Elmondta a kürt történetét.
0: Ispričala priču o školjki.
1: Then he said, mami.
2: És azt mondta.
1: Mother.
2: Édesanyám.
0: On je rekao, majko.
1: We are hungry.
2: Éhesek vagyunk.
0: Mi smo gladni.
1: We are 5 member in our house.
2: Öten vagyunk.
0: Nasi family peto. Member.
1: And last 3 days we didn't eat anything.
2: És 3 napja nem ettünk.
0: Mi već 3 dana nismo ništa jeli.
1: If this guns gives us the eating,
2: ha ez a kürt enni ad,
0: akkor mi ta školjka da nešto za jelo.

0: neighbor will get double, why not?
1: Što somsed kecaranje, kako komet ne?
2: I ako pritom sused dobije duplo, zašto da ne?
0: She agreed.
1: És a feleség beleegyezett.
2: I ona se složila.
0: So they found the shank, this guns.
1: Tehát a kürtöt megtalálták.
2: I našli su tu školjku.
0: And cleaned nicely.
1: Szépen megtisztították.
2: Lepo je očistili.
0: And then made puja.
1: Puja gyakorolták.
0: The ghee lamp and agarbatis and prayers.
1: Ghee lampával, agarbatival, imával.
2: Napravili puđu, agarbati, molitvu.
0: And said, please supply us ready-made food.
1: Azt kérték, hogy kész étellel lássál bennünket.
2: I zamolili da im bude isporučena već skuhana hrana.
0: Since that time is this ready-made food take away, you know?
1: Azóta vannak ezek a kész étel elvívő helyek.
2: To je bila prva hrana za poneti.
0: So all ready-made drinking and pizza and samosas and halwa and whatever you could, soup and this, everything.
1: Mindenki eszem pizza, samosa, halva, minden.
2: I tako sve što poželite već je bilo spremno.
0: With the plates and spoons and cups and coffee and tea and cakes and everything.
1: Tanjer, konačese, sütemény, minden.
2: Sve je bilo spremno, i tanjur, i kašika, i viljuška, i kava, i sve.
0: And within no time.
1: Egy pillanat alatt.
2: I u trenu.
0: To their surprise.
1: Meglepetésükre.
2: Na njihovo iznenađenje.
0: There was hot food already on the table.
1: Forró étel az asztalon.
2: Topla hrana je već bila na stolu.
0: Like you take something from out of the oven.
1: Mint ha kivették volna a sütőből.
2: Kao da je tek izvađena iz rerne.
0: And they were hungry, 3 days didn't eat.
1: Három napja nem ettek, éhesek voltak.
2: Oni 3 dana nisu jeli.
0: The mother and other 4 kids.
1: Az anya és a 4 gyerek.
2: Majka i 4 dece.
0: They were so happy.
1: Olyan boldogok voltak.
2: Su bili presretni.
0: And they thanks to the God.
1: És hálát adtak Istennek.
2: I bili su zahvalni Bogu.
0: And begins to eat.
1: És elkezdtek enni.
2: I počeli jesti.
0: But what happened?
1: De mi történt?
0: In neighbor's house.
1: A somsedbam.
2: Ali šta se dogodilo u susedovoj kući?
0: Came food for 10 people.
1: 10 ember érkezett étel.
2: Pojavila se hrana za 10.
0: Never was sitting with his wife there on the swing.
1: Ült a szomszéd a feleségével a libikóka széken.
2: Szused je sedeo u svojoj kući na ljuljašci sa svojom suprugom.
0: And suddenly there's a hot food lying there.
1: És nézte, hogy ott hirtelen a meleg étel.
2: Iznenada je ugledao sveže kuhanu hranu.
0: And his wife said, "What do you see this?"
1: És azt kérdezte a felesége, mit nézel?
2: Supruga pitala, šta ja to vidim?
0: He said, do you see what I see?
1: Azt mondja, látod, amit én látok?
2: A on je pitao nju, da li ti vidiš ono što ja vidim?
0: It smells good.
1: Jó illata van.
0: Tastes good.
2: Lepo miriši.
1: Jó íze.
0: So they also ate.
1: Ők is ettek.
2: I oni su jeli.
0: After eating.
1: Miután ettek.
2: Nakon jela.
0: The family of the jealousy man.
1: A féltékeny férfi családja.
2: Porodicunog ljubavnog
0: susreda. They ask for beautiful dresses.
1: Szép ruhát kértek.
2: Oni su molili za lepu odeću.
0: And ready made beautiful dresses for everyone came.
1: És mindenkinek megérkezett a szép ruha.
2: I za svakog od njih pojedinačno stigla je odeća po meri.
0: Packed in suitcases.
1: Bőröndökbe csomagolva.
2: Sve već zapakovano u koferima.
0: The suitcases were falling down there.
1: Estek le a bőröndök.
2: Sve je stiglo već zapakovano.
0: And in neighbor's house was falling 10 suitcases.
1: És a szomszédban 10 bőrönd esetlen.
2: Ko suseda je palo 10 kofer.
0: Neighbors was thinking, my God, there must be some black magic.
1: A szomszéd azt gondolta, valami fekete mágia, ez biztos.
2: I sused je pomislio, Bože, ovo mora biti neka crna magija.
0: They were frightened.
1: Féltek.
2: I preplašili su se.
0: Then, you know, desires have no end.
1: A vágyaknak nincs vége.
2: Vi znate da želje nemaju kraja.
0: And that's why Gandhiji said.
1: Ezért Gandhiji azt mondta.
2: I zato je Gandhiji rekao.
0: There's enough for everyone's needs, but not for the greed.
1: Elég van ahhoz, hogy kielégítse mindenki igényét, de nem ahhoz, hogy mindenki kapzsiságát.
2: Ima dovoljno svega za svačije potrebe, ali ne za svačiju pohlepu.
0: Now they want to have beautiful furniture.
1: Most szép bútort kértek.
2: Onda su poželjeli lep namještaj.
0: Beautiful house.
1: Szép házat.
2: Lepu kuću.
0: Car.
1: Autot.
2: Kola.
0: The neighbor got 2 cars.
1: Somsedna 2 auto
2: je. Sused je dobio 2 automobila.
0: Whatever they ask, neighbor got double.
1: Mindenből, amit kértek, a szomszéd duplán kapott.
2: És te goda su molili dob, susedbi dobio duplo.
0: And children said, why not?
1: És a gyerekek azt mondták, miért ne?
2: I deca su rekla, zašto
0: da ne? If they are happy, we are also happy.
1: Ha mi boldogok vagyunk, ők is boldogok.
2: Oni su sretni, mi smo sretni.
0: So they are writing a letter to the father.
1: Tehát írtak egy levelet az apának.
2: I napisali su pismo otcu.
0: Dear father.
1: Kedves apa.
2: Dragi oče.
0: Long time we didn't hear from you.
1: Régóta nem hallottunk rólad.
2: Dugo ništa nismo čuli o tebi.
0: We hope you are healthy and well.
1: Reméljük egészséges vagy és jól vagy.
2: Nadamo se da si zdravi, da si dobro.
0: We are also very happy and healthy.
1: Mi is egészségesek és boldogok vagyunk.
2: Mi smo svi sretni i zdravi.
0: And especially we want to tell you.
1: És különösen azt szeretnénk mondani.
2: I naročito želimo ti reći.
0: That now you don't need to work anymore.
1: Hogy már nem kell többet dolgoznod.
2: Da ti više ne moraš raditi.
0: We have everything and very rich.
1: Mindenünk megvan és nagyon gazdagok vagyunk.
2: Mi smo veoma bogati, imamo sve.
0: By the blessing of the Sankadev, the Kanj.
1: A kürta áldásával, Sankadev áldásával.
2: A blagoslovom a božanstva i školjke.
0: And when he read this letter.
1: És amikor elolvasta ezt a levelet.
2: Kad je on pročitao pismo.
0: Jealous came out.
1: Kijött a féltékenység.
2: Pojavila se ljubomora.
0: He didn't see his son in this letter.
1: Nem a fiát látta a levélben.
2: On nije video svoga sina u tome
0: pismu. Nor his wife or his other children.
1: Nem a feleségét és a többi gyerekét.
2: Niti svoju suprugu i ostalu decu.
0: Nor he see that they are happy.
1: Nem azt, hogy boldogok.
2: Niti je video da su oni sretni.
0: But he saw the neighbor.
1: Hanem a szomszédot.
2: Video je samo suseda.
0: He must be enjoying
1: life.
2: Taj mora da uživa u životu.
0: On behalf of my tapasya.
1: Az én tapasyámon keresztül élvezi az életet.
2: On uživa na račun mog tapasa.
0: And I told to my stupid wife.
1: És megmondtam a hülye feleségemnek.
2: Ja sam rekao na moju
0: kupači. Doesn't matter what happens.
1: Hogy mindegy, hogy mi történik.
2: Da šta god da se dogodi.
0: Don't utilize this kind.
1: Hogy ne használja a kürtöt.
2: Ne koristi tú školjku.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
2: Ljubomora.
0: So he tried to come back to his country.
1: Tehát visszavezetett a saját országába.
2: On se vratio u svoju zemlju.
0: And he couldn't sleep and couldn't eat.
1: És nem tudott enni, aludni.
2: Nije mogao ni jesti ni spavati.
0: My God, my neighbor will be very happy.
1: Uram, a szomszédom boldog.
2: Moj će sused biti
0: sretan.
2: And when
0: I come, I have to greet him.
1: És hogyha jövök,
0: say him hello, sir.
1: Nekem kellett üdvözölnöm, hogy üdvözlöm, uram.
2: I sada kad ga sretnem, ja ga moram pozdraviti, reći zdravo gospodine.
0: But he should know.
1: De tudnia kell.
2: I on treba znati.
0: That I will ruin his life.
1: Hogy tönkre teszem az életét.
2: Da ću ja uništiti njegov život.
0: When he came near the house.
1: Amikor a házhoz ért.
2: Kad je prišao kući.
0: Hardly he could recognize that it is his house.
1: Alig tudta felismerni, hogy ez a saját háza.
2: Teško je opšte mogao prepoznati da to njegova kuća.
0: There was a little hut.
1: Kis kunyhó volt.
2: Ranije tu bila mala koliba.
0: And a big villa.
1: És most hatalmas villa.
2: A sad tu stoji velika villa.
0: And he sees the right side.
1: Jobbra néz.
2: Pogleduje na desno.
0: Exactly same model.
1: Ugyanaz a model.
2: Potpuno isti model.
0: But two villas.
1: Nem, két villa.
2: Ali dva komada, dve vile.
0: His blood was boiling.
1: Forta vere.
2: Krv mu je proključala.
0: The good cells were dying.
1: A jó sejtjei meghaltak.
2: Njegove se dobre ćelije počelo umirati.
0: And he decided.
1: Eldöntötte.
0: When I will enter my house.
1: Amikor belépek a házamba.
2: I odlučuje kad
0: uđem. First thing what I will do.
1: Mit fogok tenni?
2: Prvo što ću učiniti.
0: Is to beat my wife.
1: Megverem a feleségemet.
2: Da istučem ženu.
0: Give her slaps.
1: Megpofozom.
2: Da išamaram.
0: Stupid one.
1: Hülye feleség.
2: Glupaču.
0: Why she used this?
1: Miért használta?
2: Zašto je koristila školjku?
0: He went in.
1: Bement.
2: Ušao je.
0: Luckily, the boys were standing first.
1: Szerencsére előre a fiúk álltak.
2: Srećom, u prvom redu su stajali momci.
0: He didn't see these boys 15 years.
1: 15 éve nem látta a fiait.
2: On ih nije video 15 godina.
0: There was no photos cameras.
1: Nem jött nem volt fényképezőgép.
2: Nincs videó nyíkó.
0: So these boys very strong.
1: Fiúk erősek lettek.
2: I to sú vesbili snažní momci.
0: And they

0: hug the father.
1: Átölelték apjukat.
2: Isaac really saw it.
0: And the wife also said hello.
1: És a felesége is köszönt.
2: Aj, žena ga je pozdravila.
0: But he didn't look to her.
1: De nem nézett a felségére.
2: On je njeni pogledal.
0: He said, you spoiled everything.
1: Te mindent tönkretettél.
0: You ruined my life.
2: Ti si sve uništila.
1: Voltad az életemet.
2: Sve si pokvarila, uništila moj život.
0: Where is my guns?
1: Hol a kürtöm?
2: Gde je moja školjka?
0: I said, here it is.
1: Itt van.
2: Ona je rekla, evo je.
0: Then he made mantra.
1: Mantra gyakorol.
2: Onda je on tu mantra.
0: Making mantra, singing wrong.
1: Rosszul mondta a mantrát.
2: Like pogrešno peva mantra.
0: Instead of saying Gurur Brahma, Gurur Vishnu, saying Brahma Arpanam Brahma
2: Vishnu. Pa koji mantru koju treba da ponavlja?
1: Fordit vam on ta mantra. Nem jol.
0: And she sang Dev. One of my legs should disappear.
1: Si Shankar Dev, az egyik lábam tűnjön el.
2: I onda je rekao, Shankar Dev, neka jedna moja noga otpadne.
0: Can you imagine?
1: El tudjátok képzelni?
2: Možete zamisliti.
0: What happened to the neighbor?
1: Mit történt a szomszéddal?
2: Ta se dogodilo susedu.
0: Both legs disappeared.
1: Mindkét lába eltűnt.
2: Sused izgubi obe noge.
0: One of my arm disappeared.
1: Az egyik karom tűnjön el.
2: On je rekao, neka mi otpadne ruka.
0: His both arm disappeared.
1: Szomszédnak mindkettő eltűnt.
2: A susedu su otpale obe ruki.
0: One my eye should disappear.
1: Az egyik szemem tűnjön el.
2: Onda je rekao, neka izgubim jedno oko.
0: Neighbor lost both eyes.
1: A szomszéd elvesztette mindkét szemét.
2: A sused izgubio oba.
0: In this way he destroyed completely the neighbor.
1: Ezen a módon teljesen tönkretette a szomszédot.
2: Tako je puno uništio suseda.
0: And then he said, in front of my house should be very deep water well, 1,000 meters deep.
1: És a házam előtt legyen egy óriási vizes kút, 1,000 méteres.
2: Ispred moje kuće neka bude bunar dubok 1,000 metara.
0: And so in neighbor's door, in front of the door, were 2 whales.
1: És a szomszéd előtt 2 volt, 2 kút.
2: Pa se pred ulaznim vratima suseda pojavila 2 ogromna bunara.
0: He threw this guns into the water well.
1: Beledobta a kürtöt.
2: I onda školjku bacio u taj duboki bunar.
0: And went for begging.
1: És elment koldulni.
2: I otišao u proštinu.
0: Become a beggar.
1: Koldussá vált.
2: Postao prosjak.
0: He destroyed everything.
1: Minden tönkretett.
2: Uništio sve.
0: So this is a jealousy person can cause a troubles to others.
1: Egy féltékeny személy bajt okozhat másoknak.
2: Tako ljubomorna osoba može stvoriti tolike nevolje drugima.
0: And to oneself.
1: És önmagának.
2: I sebi samome.
0: And so there are still that man is existing in many people.
1: És ez az ember másokban is létezik.
2: I taj čovjek još uvijek živi u mnogim ljudima.
0: Bas, that's all.
2: I to je sve.
1: Ez minden.
0: We have to get rid of that person.
1: Ettől a személyiségtől kell megszabadulni.
2: Mi se moramo osloboditi te osobe.
0: Which is existing or living in us without our will, without our wish.
1: Mi bennünk él saját akaratunk, kívánságunk nélkül.
2: Koja mimo naše želje i naše volje živi u nama.
0: And that is jealous.
1: És ez féltékenység.
2: To je ljubomora.
0: And a jealous can do all terrible things.
1: És ez szörnyű dolgokat tud tenni.
2: I ljubomora može učiniti mnogo zla.
0: And if we do this, then we are not a yogi at all.
1: És hogyha így viselkedünk, nem vagyunk egyáltalán jogi.
2: Akkor radimo tako nešto, mi uopšte nismo.
0: How many asanas you will perform is meaningless.
1: Lényegtelen akkor, hogy mennyi asanát gyakorolsz.
2: Jó, de potpuno besmisleno koliko ćete asana izvesti.
0: How many kriyas you will do, hatha yoga kriyas and raja yoga kriyas, meaningless.
1: Mennyi hatha yoga kriyát vagy egyéb kriyát gyakorolsz, lényegtelen.
2: I potpuno je besmisleno koliko će hatha yoga kriya biti izvedeno.
0: So just simply be good, that's all.
1: Csak egyszerűen légy jó, ez minden.
2: Zato samo jednostavno budite
0: dobri. Become a yogi, simply be good, that's all.
1: Az, hogy yogi vaj, az egyszerűen annyit jelent, hogy légy jó.
2: Budite yogi, samo jednostavno budite
0: dobri. Merciful, kind, helpful.
1: Könyörületteljes, jó, segítőkész.
2: Milostivi, ljubazni, budite od pomoći.
0: Then your spirituality is on the top.
1: akkor a spiritualitásod a csúcson van.
2: Mit ad a vaša duchovnost na vrchu?
0: Therefore yoga in daily life is a system.
1: Ezért a joga mindennapi életben egy rendszer.
2: Joga u svakodnevnom životu je sistem.
0: It has background.
1: Háttere van.
2: Ima pozadinu,
0: temelje. A solid foundation.
1: Szilárd alapja.
2: Čvrste temelje.
0: And it has a bright future.
1: És világos jövője.
2: Ima svetlu budućnost.
0: And it has the science of body, mind, consciousness and soul.
1: A test, a lélek, a tudat, tudománya.
2: I ona je to znanje, ta nauka o telu, umu, svesti i duši.
0: So inspire your people.
1: Inspiráld az embereidet.
2: Inspirišete svoje vežbače.
0: And help them.
1: És segíts nekik.
2: Pomozite im.
0: To overcome their weaknesses.
1: Hogy túljussanak a nehézségeiken, a gyengeségeiken.
2: Da prevaziđu svoje slabosti.
0: To overcome from this devil which is sitting with us.
1: Hogy kijöjjenek abból az ördögiből, ami bennünk ül.
0: To get rid of the devil.
2: Da se oslobode tog demona koji sedi u nama.
1: Megszabaduljanak az ördögtől.
0: So when you have good thoughts, good feelings and good acting, is God is doing in you. And when you have negative, then devil is with you.
1: Ha jó gondolataid, érzelmeid és cselekedeteid vannak, akkor Isten cselekszik rajtad keresztül. Ha negatív, akkor az ördög.
2: Kada imate dobre i pozitivne misli, reči i dela, onda Bog dela kroz vas. A kada su negativni, onda đavo dela kroz vas.
0: And you know where your soul will go if the devil is there.
1: És tudod, hova megy a lelked, amikor ott a halál?
2: Ako je đavo u vama, znate kuda će vam duša.
0: And where your soul will go if God is there.
1: És hova megy a lelked, amikor ott van az ördög, vagy ott van az Isten?
2: I gde će vam duša, ako je Bog u vama.
0: So without knowing reality, who are we to blame someone?
1: Anélkül, hogy tudnánk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi, anélkül hibáztatunk valaki mást.
2: I ko smo mi, da bez znanja i razumevanja krivimo nekog?
0: So there is God.
1: Ott van Isten.
2: Bog postoji.
0: There is salvation.
1: Ott van a megváltás.
2: Postoji spasenje.
0: And there is the bhaktas.
1: És ott vannak a bakták.
2: I postoji bakte.
0: And definitely you will get it if you will follow these instructions.
1: És mindenképpen te is megkapod, ha követed ezeket az utasításokat.
2: I sigurno da ćete vi to dobiti ako budete sledili ovo
0: pustinje. Lipnan Bhagwan ki
1: jai.
0: Dev Purusha Mahadeva
1: ki jai.
0: Madhav Krishna Bhagwan
1: ki jai.

0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tome sem rozmýšľal, dok som šétal po snehu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Uzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte li šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop. They said stop.
1: Stairs. They said stairs.
0: I was counting the drops of the sweating.
1: Az izzadság cseppjeimet számoltam.
2: Brojal sem kaplice znoja koje su mi padale s čela.
0: That's it. So I was counting the drops of the sweating and thinking of you.
1: Izzadság cseppjeimet számoltam és rátok gondoltam.
2: Tako sam ja brojal kaplice znoja i mislio na vas.
0: That what I am going to say you this time.
1: Hogy mit fogok most mondani?
2: Šta ću vam reći ove večeri?
0: This is one thing.
1: Ez egy dolog.
2: To je jedno.
0: Second, I had a beautiful story.
1: Másodszorban volt egy szép történetem.
2: Druga jedna lepa priča.
0: Afternoon, I was thinking of Guruji.
1: Délután Gurujira gondoltam.
2: Jedno popoldne sem razmišljao o Gurujiju.
0: And I asked him, what should I tell you?
1: És megkérdeztem, mit mondjak nektek.
2: I pitao sam ga, šta da im kažem ove večeri.
0: So Guruji told me,
1: Guruji azt mondta,
0: tell them this story and its meaning.
1: Hogy mondd el ezt a történetet és a jelentését.
2: I Guruji mi je rekao, ispričaj im tú priču i njeno značenje.
0: This story told Guruji in his satsang long ago.
1: Ezt a történetet Guruji egy satsangján nagyon régen mondta.
2: To je jedna priča koju Guruji ispričao na jednom satsangu davno.
0: Before I came to Europe, it means before 1970.
1: Mielőtt Európába jöttem, tehát 70 előtt.
2: Još pre 1970.
0: So this story Guruji told in 66.
1: 66-ban mondta ezt a történetet Guruji.
2: O priču je Guruji ispričao 1966.
0: And sometimes master is very hard, you know.
1: S néha a mester nagyon kemény.
2: Učitelj je nekad veoma tvrd.
0: He said in 66, July 3rd, 11 o'clock evening, I told her one story in the satsang. You were there, so you can tell this story.
1: Azt mondta, hogy 66. július 3-án 11 óra, akkor mondtam valamit a satsangon, hogy ezt a történetet mondd el.
2: Guruji mi jednostavno rekao, znaš, 11. jula na večer ispričao sam na satsangu tu priču, setićeš se, ispričaje.
0: And my computer is getting old.
1: És az én kompjúterem öregszik.
2: A moj kompjúter je počeo stariti.
0: That's all. He told me in 66.
1: Azt mondta 66-ban.
0: 3rd of July.
1: Július 3-án.
0: 11 o'clock evening.
1: Este 11-kor.
0: In the satsang in Mumbai.
1: A Mumbai satsangom.
2: On je samo rekao 3. jula 11. uveče satsang u
0: Mumbaiju. And I told my story you can tell today to the
1: Bhaktas. És mondtam egy szép történetet, ezt elmondhatod a Bhaktáknak.
2: I tu priču koju sam ja tada ispričao, ispričao svojim Bhaktama.
0: I'm happy that you don't have such a master.
1: Örülök, hogy nincs ilyen mesteretek.
2: Ja sam srećan što vi nemate takvog učitelja.
0: So story is about someone who is very jealous.
1: A történet valakiről szól, aki nagyon féltékeny.
2: De priča osobi koja je veoma ljubomorna.
0: Of course, that's not your subject.
1: Persze, ez nem benneteket érint.
2: Ali svakako to nije tema za vas.
0: You are not jealous.
1: Ti nem vagy tok
2: féltékeny.
0: So maybe this story has no meaning for you.
1: Lehet, hogy ennek a történetnek nem lesz jelentősége számotokra.
2: I onda je verovatno ova priča za vas je besmislena.
0: And if some of you are jealous,
1: és ha valaki féltékeny közületek,
2: ako je neko među vama ljubomoran,
0: then this story is for you.
1: Akkor neki szól a történet.
2: Onda je ovo priča za vas.
0: But I'm not telling purposely towards someone.
1: De nem szándékosan irányítom valakinek.
2: Ali ovu priču ne pričam namerno za, baš za nekog.
0: This was afternoon about 4:15.
1: Délután 4:15 körül volt.
2: To se dogodilo popodne u 4:15.
0: Having my tea and I looked to the Holy Guruji and I asked him what to do.
1: testom i šrenestom Holy Guruji-ra mit csináljak.
2: Pogledao sam Holy Guruji-a i pitao ga šta da radim.
0: I thought he will tell me something easy things.
1: Azt gondoltam, valami könnyű dolgot mond.
2: Ja sam očekivao da će mi on dati nešto lako.
0: I didn't think that he will have today examination for me, a test.
1: Nem gondoltam, hogy ma vizsgáztat tesztel.
2: I nisam pomislio da će on danas napraviti taj ispiti test.
0: If I knew this, I would not have asked him.
1: Hogyha tudtam volna, nem kértem volna meg.
2: Da sam znao kako će ispati, ne bi ga ni pitao.
0: That's it. So always when I ask Guruji,
1: mindig amikor megkérem Guruji-t,
2: kad god nešto pitam ili molim Guruji-a,
0: it's like this and this can we do.
1: Az olyan, hogy ez így van, és ezt teheted.
2: To je tako i šta mi možemo učiniti?
0: And answer was,
1: válasz az volt,
2: odgovor je bio,
0: you know what to do.
1: Tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ti znaš šta treba raditi.
0: So sometimes I was angry.
1: És néha ezért mérges voltam.
2: I ponekad sem stvarno naljuti.
0: But I learned this, I tell you also, you know what to do, that's all.
1: De tanultam tőle, mert én is azt válaszolom nektek, hogy tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ali me onda on naučio, pa ja sad vama kažem, vi znate šta treba raditi.
0: And when I said yes, but I want to know your opinion.
1: És amikor azt mondtam, hogy igen, de a te véleményedet szeretném tudni.
2: I kad ga pitam, jeste, ali ja želim da čujem tvoje mišljenje.
0: And one day you will not tell me that I didn't ask you.
1: És egy nap nem mondasz nekem, hogy nem kérdeztelek.
2: Pa mi jednog dana nećeš moći reći da te nisam pitao.
0: And if something goes wrong, then I will be guilty alone.
1: És hogyha valami rosszul sikerül, akkor én egyedül leszek bűnös érte.
2: Akkor nešto pođe naopako, sam ću ja biti kriv.
0: Again, you know, Guruji was very relaxed.
1: Guruji megint nagyon nyugodt volt.
2: I Guruji opet bio veoma opušten.
0: Doing his mala.
1: Mantrázol malájával.
2: Okretao svoju malu.
0: 98% my time with Holy Guruji, whenever I saw him, he was having his mala.
1: Az idő 98%-ában, amikor Guruji-t láttam, a málájával volt.
2: U 98% slučajeva, kada bih video Guruji-a, on je radio sa malom.
0: Name of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji nevével.
2: Ponavljao Mahaprabhuji ime.
0: So you can say that, yes, his consciousness was enlightened consciousness.
1: Igen, az ő tudata egy megvilágosodott tudat volt.
2: I onda možete reći, da, njegova svest je bila prosvetljena.
0: That name of God was with him.
1: Isten neve vele volt.
2: Da je ime Božije bilo s njim.
0: What I said, one without second.
1: Amire azt mondom, hogy egy második nélkül.
2: To je ono što kažem, jedan bez drugog.
0: So, when I asked, yes, thank you for your blessing that you said that I know, but still I would like to know what should I do or should we do or not.
1: Igen, és amikor azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy azt mondod, hogy mit csináljak, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk.
2: Ja sam mu rekao, no hvala ti na tome što si rekao da ja znam, ali ipak želim da čujem od tebe, da li da to učinim ili ne.
0: Then with very gentle smile.
1: Akkor egy nagyon gyengéd mosolya.
2: Onda je sa veoma nežnim osmehom.
0: Hardly could see that he's really smiling.
1: Alig láthattad, hogy tényleg mosolyog.
2: Teško da uopšte možete reći da se ne smešio.
0: All his lips was moving.
1: Csak az ajka mozgott.
2: Samo su se njegove usne micale.
0: Sometimes like that you have some candy in your mouth.
1: Mintha cukorkát szopogatott volna.
2: Kao da imate neki slatkiš u ustima.
0: And Guruji was looking very gently to his mala.
1: Guruji gyengéden májára nézett.
2: Guruji nežno gledao svoju malu.
0: And he said, I have given you all the duties. Now I am retired. Go and do what you want.
1: Minden kötelességet kiosztottam neked, most megyek, azt csinálom, amit akarok.
2: Rekao, ja sam ti predao sve dužnosti, ja sam se povukao i ti sad radi sve što ti misliš da treba.
0: I'm retired, I give you everything.
1: Én nyugdíjba mentem, mindent neked adok.
2: Ja sam u penziji, tebi sam dao sve.
0: So, you see, it's not easy to understand the hint of the master.
1: Nem könnyű megérteni a mester szándékát.
2: Nije lako razumeti ono što, što učitelj želi da ti kaže.
0: Once I said no, but I want to know, please tell me.
1: Egyszer azt mondtam, hogy igen, de szeretném tudni, hogy mondd nekem.
2: Jedno sam mu rekao, ali ja ipak želim da znam i hoću da mi kažeš.
0: I was never like this to him.
1: Soha nem viselkedtem így vele.
2: Nikad nisam bio takav sa njim.
0: If I would say I want to know,
1: hogyha azt mondtam volna, hogy akarom tudni,
2: da sam mu rekao, ja želim znati,
0: then it will take hardly 5 seconds till I come out of his room.
1: 5 másodpercbe se tehet volna, hogy kirepüljek a szobájába.
2: Prošlo bi manje od 5 sekundi pre nego što bi izletao iz njegove sobe.
0: So, to understand master.
1: Tehát a mestert megérteni.
2: Razumeti učitelja.
0: And I must tell you, the love, the understanding, the greatness, and a kind of respect which I received from Guruji, I never received anywhere.
1: Azt a szeretetet, azt a megértést, és azt a tiszteletet, amit Gurudzsitól kaptam, azt soha nem kaptam sehol.
2: A ljubav, razumevanje i poštovanje koje sam primio od Gurudzsija nisam primio, nisam dobio nigde.
0: So today again he said, it was a very hard work for me to remember. To so many years, 40 years now, can you remember? Imagine nearly 40 years.
1: Ma ismét olyat mondott, ami nehéz feladat volt nekem, mivel 40 évre kellett visszaemlékeznem.
2: I taj zadatak koji mi dao da se setim priča koju je ispričao pre 40 godina, nije bio lak.
0: Yes, the story is like this.
1: Ez a történet.
2: I evo priča.
0: That's it, what I wanted to tell you.
1: Ezt akartam mondani nektek.
2: Evo priča koju ću vam reći.
0: I told you.
1: Elmondtam.
2: Eto i rekao sam.
0: Buddha. So the story is about a jealousy person.
1: Tehát egy féltékeny szeméről van szó.
2: Priča je o ljubomornoj osobi.
0: A jealousy person, a greedy person, what kind of karmas can cause more and what kind of destruction can cause?
1: Egy féltékeny mohol személy milyen karmákat és pusztítást tud okozni?
2: Kakve karme i kakvu nevolju može uzrokovati ljubomorna i pohlepna osoba?
0: So he was always jealous to his neighbor.
1: Mindig féltékeny volt a szomszédjára.
2: Taj čovjek je uvek bio ljubomoran na svog suseda.
0: And he always wished that his neighbor act towards him like his slave.
1: És mindig azt kívánta, hogy a szomszédja szolgaként viselkedjen vele szemben.
2: I uvek je želeo da tretira svog suseda kao roba.
0: He should be poor.
1: Szegény legyen.
2: Uvek je želeo da ovaj bude siromašan.
0: He should always come to me to have something.
1: Mindig hozzám jöjjön valamiért.
2: I da mu uvek nešto treba od mene.
0: He should greet me before I greet him.
1: Hogy köszöntsem, mielőtt én köszöntöm.
2: On treba da pozdravi prvi mene, tek onda ja
0: njega. But unfortunately it was not like that.
1: De sajnos nem így volt.
2: Ali nažalost stvari nisu stajale tako.
0: Neighbor was rich.
1: A szomszéd gazdag volt.
2: Sused je bio bogat.
0: Neighbor buy car.
1: Autót vett.
2: Kupio je novi auto.
0: And he had not even a bike.
1: És neki még bicaja se volt.
2: A on sam nije imao ni bicikl.
0: Neighbor bought a beautiful color television.
1: Szomszéd csodálatos színes tévét vett.
2: Szused je kupio divan color televizor.
0: He had not even a small mirror to see the face.
1: Neki még egy tükre se volt, hogy az arcát megnézze.
2: A on sam nije imao čak ni ogledalo.
0: So someone told him,
1: valaki azt mondta neki.
2: I nekom mu rekao.
0: It's only money.
1: Csak pénz.
2: To je samo novac.
0: That can make you great.
1: Az nagyjá tesz.
2: Koji te može načiniti velikim.
0: Earn the money.
1: Keres pénzt.
0: So now his concentration was how to get money.
1: Ezért arra koncentrált, hogy tudjon pénzt keresni.
2: I tako se on koncentrisao na zaradu novca.
0: So working hard, working hard.
1: Keményen dolgozott.
2: Radio je veoma naporno.
0: But he had an expenditure of $50 per day and earning was only $17 per day.
1: De $50 volt a napi kiadása és 17 a bevétele.
2: On bi zarađivao $17 dnevno, a trošio bi 50.
0: How to become rich?
1: Így hogy legyél gazdag?
2: Kako tako postati bogat?
0: Expenditure is more than the income.
1: A kiadás több, mint a jövedelem.
2: Troškovi su veći od prihoda.
0: So someone like Chidanand suggested him.
1: Egy valaki, mint Chidanand, olyasmi, azt ajánlásolta neki.
2: I onda mu neko predložio.
0: How to become rich?
1: Hogy legyen gazdag?
2: Kako se obogatiti?
0: Only God can do it.
1: Csak Isten teheti ezt meg.
2: De to samo Bog može.
0: Only God can make you rich, no one else.
1: Csak Isten tehet gazdaggá, senki más.
2: Samo te Bog može načiniti bogatim.
0: So he went to forest.
1: Ezért elment az erdőbe.
2: I otišao u šumu.
0: And was praying and praying.
1: És egyfajtában imádkozott.
2: I molio se i molio.
0: For what?
1: Miért?
2: Za čega?
0: Money.
1: Pénzért.
2: Za novac.
0: Well, doesn't matter for what you pray, if you are disciplined and really you are praying from the heart, then definitely God will come.
1: Mindegy, hogy miért imádkozol, ha fegyelmezett vagy és szívből jön, akkor Isten mindenképpen eljön.
2: Bez obzira za šta molite, ali ako znate šta hoćete, molite iz srca sa disciplinom, Bog će čuti i doći će.
0: So the voice came.
1: Jött a hang.
2: I začuo se glas.
0: My son, I am happy with you.
1: Fiam,
0: I bless you.
1: Boldog vagyok veled, megáldalak.
2: Sine, ja te blagoslovim i zadovoljen sam s tobom.
0: What do you wish?
1: Mit kívánsz?
2: Šta želiš?
0: He said, well, if you are God, then don't ask me what do I wish. You know what I wish.
1: Ha Isten vagy, akkor ne kérdezd, hogy mit kérek. Tudod, hogy mit kérek.
2: Ako si ti Bog, ti znaš šta želim. Zašto me pitaš?
0: And that's why many of you I ask, what do you wish? Gurudev, you know what I wish.
1: Ezért van veletek is, hogy amikor megkérdezem, hogy mit kértek, azt mondjátok, Gurudev, tudod, mit kérek.
2: I zato, kad ja mnoga od vas upitam, a šta ti želiš? Vi kažete, Gurudev, ti znaš šta ja želim.
0: So when I asked Guruji, he said, you know what you will do. When I asked you, you said, you know what you will do. My position is very hard.
1: Amikor azt kérdezem Gurujit, hogy mit csinálják, akkor azt mondja, hogy te tudod. Amikor benneteket kérdezlek, akkor ti is azt mondjátok. Ezért a helyzetem nagyon nehéz.
2: Tako ja, kad pitam Gurujia, šta nam je raditi, on kaže, ti znaš. Kad ja pitam vas, šta radite, a vi kažete, ti znaš. Tako je moja pozicija vrlo teška.
0: So he said, God, give me please something that I become rich.
1: Azt mondta, hogy Isten, kérlek, adj valamit, ami gazdaggá tesz.
2: I onda rekao, Gospode, podari mi bogatstvo.
0: So God said, okay.
1: Isten azt mondta, rendben.
2: I Bog je rekao, u redu.
0: I give you one kanč.
2: A kanč. Školjku jednu.
1: Adok neked egy kürtöt.
0: Take it home.
1: Vidd haza.
2: Odnesi je kući.
0: Anything you need.
1: Bármit kérsz.
2: I šta god da zaželiš.
0: You make puja to this kanč.
1: Csinálj előtte pudzsát.
2: Napravi pudzsu za tú školjku.
0: And ask him.
1: És kéred őt.
2: I zamoli.
0: He will give you everything.
1: És mindent megad.
2: I ona će ti dati.
0: Whatever you want.
1: Bármit kérsz.
2: Šta god da poželiš.
0: Dress.
1: Ruhát.
2: Odeću.
0: Shoes.
1: Cipőt.
2: Obuću.
0: Shampoo for coloring hair.
1: Hajbemosó szampont.
2: Szampon da bojíš kosu.
0: Eating.
1: Étel.
2: Hránu.
0: Car.
1: Autót.
2: Kola.
0: Money.
1: Pénzt.
2: Novac.
0: Anything and how much you want.
1: Bármit és annyit, amennyit kérsz.
2: Šta god želiš i koliko želiš.
0: Are you happy?
1: Boldog vagy.
2: Jesi li zadovoljen?
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: You want something more?
1: Kérsz még valami mást?
2: Treba li ti šta još?
0: That's all, Lord.
1: Ez minden, Uram.
2: To bi bilo sve, Bože.
0: So God said, now your sadhana is finished.
1: Isten azt mondta, sadhanádnak most vége.
2: Sada je tvoja sadhana okončana.
0: He said, thank you, Lord.
1: Azt mondta, köszönöm, Uram.
2: On je rekao, hvala, Gospode.
0: Now he's thinking.
1: Most gondolkozott.
2: I sad on misli.
0: Immediately I come home and I will make my neighbor as my slave.
1: Azonnal hazamegyek, és a szomszédomat szolgámmá teszem.
2: Prvo što ću uraditi, načinit ću svog suseda mojim slugom.
0: Because he only want to make his neighbors as a slave.
1: Mert csak a szomszédját akarta szolgává tenni.
2: Jer sve što je želeo, to je da pretvori svog suseda u slugu.
0: And he's jealous to the neighbor.
1: Féltékeny volt a szomszédra.
2: Zbog ljubomore.
0: But God

0: What is that?
1: Mi az?
2: A šta je to?
3: That is this. If you ask this for $1 million.
1: Az, hogyha kérsz tőle $1 million.
2: Akkor budeš tražio $1 million od te školjke.
3: He will give you immediately.
1: Azonnal megadja.
2: Dáče ti odmah.
3: But at the same time your neighbor will get 2 millions.
1: Da, ugyanakkor a szomszédod 2 milliót kap.
2: Ali će istog trena tvoj sused dobiti 2 miliona.
3: So always he will have double.
1: Ezért mindig a duplán kap.
2: On će sve dobiti duplo.
3: Hari Om, bye bye.
1: Hari Om, viszlát.
3: Now he was so angry.
1: Olyan mérges volt.
2: Ove se sad mnogo naljutio.
3: On the God he was so angry.
1: Istenre volt mérges.
2: Naljutio se na Boga.
3: So many years I was doing tapasya.
1: Annyi ideig gyakoroltam tapasyát.
2: Toliko godina tapasa.
3: All my sadhana.
1: Minden sadhanámat.
2: I sva moja sadhana.
3: Went in vain.
1: Minden sadhanám hiába való volt.
2: Sve je bilo uzalud.
3: But I tell you, Lord,
1: de megmondom neked, Uram.
2: Ali ja ti kažem, Gospode.
3: I don't depend on you.
1: Nem függök tőled.
2: Ja ne ovisim o tebi.
3: With my own hands.
1: Saját kezemmel.
2: Svojim vlastitim rukama.
3: I will work and earn the money.
1: Dolgozom és pénzt keresek.
2: Ja ću raditi i zaraditi.
3: But my neighbors, I will push him down.
1: Da somsedomat lenyomom.
2: Ali ću svog suseda nabiti pod zemlju.
3: And he took this kanč.
1: Fogta a kürtöt.
2: I uzeo je školjku.
3: And came home.
1: Hazament.
2: I vratio se kući.
3: And he told his wife everything.
1: Elmondta az egészet a feleségének.
2: I sve je ispričao svojoj ženi.
3: And he said, don't utilize.
1: És azt mondta, hogy ne használd.
2: I rekao je ženi, nemoj slučajno da koristiš školjku.
3: Just throw it under the bed somewhere in the dust.
1: Csak dobd be az ágy alá a porba.
2: Baci je u prašinu ispod kreveta.
3: I'm going somewhere to work.
1: Majd elmegyek dolgozni.
2: Ja idem da radim.
3: In other countries.
1: Más országba.
2: U neku drugu zemlju.
3: And I will earn lot of money.
1: Sok pénzt keresek.
2: I zaradit ću mnogo novca.
3: So he went away.
1: És így elment.
2: I otišao je.
3: Now, 15 years he didn't come.
1: 15 évig nem jött.
2: 15 godina se nije vraćao.
3: And didn't send money at all.
1: És pénzt nem küldött.
2: Niti je uopće slao novac.
3: He was working, carrying heavy things from one shop to other shop.
1: Dolgozott és nehéz dolgokat cipelt egyik boltból a másikba.
2: Radio je kao nosač koji je prenosio robu od jedne prodavnice do druge.
3: With the hand lorries.
2: Gurao je kolica.
1: Taligával.
3: And sleeping in the street.
1: És az utcán aludt.
2: Spavao je na ulici.
3: Tried to save the money.
1: Probaj sporovani.
2: Pokušavajući da uštedi novac.
3: Now at home, the children and wife were hungry.
1: Otthon éheztek a gyerekei és a felesége.
2: Kod kuće su mu deca i supruga bili gladni.
3: Nothing had to eat.
1: Nem volt mit enni.
2: Ništa nije bilo za jesti.
3: So wife told her eldest son, who was about 20 years old.
1: És a felesége azt mondta a legidősebb fiúnak, aki 20 év körül volt.
2: I majka ona rekla najstarijem sinu.
3: The story about the kans.
1: Elmondta a kür történetét.
2: Ispričala priču o školjki.
3: Then he said, mami.
1: És azt mondta.
3: Mother.
1: Édesanyám.
2: On je rekao, majko.
3: We are hungry.
1: Éhesek vagyunk.
2: Mi smo gladni.
3: We are 5 member in our house.
1: Öten vagyunk.
2: Nasi family peto. Member.
3: And last 3 days we didn't eat anything.
1: És 3 napja nem ettünk.
2: Je već 3 dana nismo ništa jeli.
3: If this kans gives us the eating,
1: ha ez a kürt enni ad,
2: ako nam ta školjka da nešto za jelo,
3: and neighbor will get double, why not?
1: És a szomszéd kétszer annyit kap, akkor miért ne?
2: I ako pritom sused dobije duplo, zašto da ne?
3: She agreed.
1: És a feleség beleegyezett.
2: I ona se složila.
3: So they found the shank, this kans.
1: Tehát a kürtöt megtalálták.
2: I našli su tu školjku.
3: And cleaned nicely.
1: Szépen megtisztították.
2: Lepo je očistili.
3: And then made puja.
1: Puja gyakorolta.
3: Ghee lamp and agarbatis and prayers.
1: Ghee lampával, agarbatival, imával.
2: Napravili puju, agarbati, molitvu.
3: And said, please supply us ready-made food.
1: Azt kérték, hogy kész étellel

0: lássa bennünket.
1: Is a molyliden bude isporučena već skuhana hrana.
2: Since that time is this ready made food take away, you know.
0: Azóta vannak ezek a kész ételevivő helyek.
1: To je bila prva hrana za poneti.
2: So all ready made drinking and pizza and samosas and halwa and whatever you get, soup and this, everything.
0: Mindenki eszen pizza, samosa, halva, minden.
1: I tako sve što poželite već je bilo spremno.
2: With the plates and spoons and cups and coffee and tea and cakes and everything.
0: Tanjirkone, čese, sütemény, minden.
1: Sve je bilo spremno, i tanjur, i kašika, i viljuška, i kava, i sve.
2: And within no time.
0: Egy pillanat alatt.
1: I u trenu.
2: To their surprise.
0: Meglepetésükre.
1: Na njihovo iznenađenje.
2: There was hot food already on the table.
0: Forró étel az asztalon.
1: Topla hrana je već bila na stolu.
2: Like you take something from out of the oven.
0: Mint ha kivették volna a sütőből.
1: Kao da je tek izvađena iz rerne.
2: And they were hungry, 3 days didn't eat.
0: Három napja nem ettek, éhesek voltak.
1: Oni 3 dana nisu jeli.
2: The mother and other 4 kids.
0: Az anya és a 4 gyerek.
1: Majka i 4 dece.
2: They were so happy.
0: Olyan boldogok voltak.
1: Su bili presetni.
2: And they thanks to the God.
0: És hálát adtak Istennek.
1: I bili su zahvalni Bogu.
2: And begins to eat.
0: És elkezdtek enni.
1: I počeli jesti.
2: But what happened?
0: De mi történt?
2: In neighbor's house.
0: A susedbam.
1: Ali šta se dogodilo u susedovoj kući?
2: Came food for 10 people.
0: 10 ember érkezett étel.
1: Pojavila se hrana za 10-oro.
2: Neighbor was sitting with his wife there on the swing.
0: Ült a szomszéd a feleségével a libikóka széken.
1: Sused je sedeo u svojoj kući na ljuljašci sa svojom suprugom.
2: And suddenly there's a hot food lying there.
0: És nézte, hogy ott a hirtelen a meleg étel.
1: Iznad je ugledao sveže kuhanu hranu.
2: And his wife said, "What do you see this?"
0: És azt kérdezte a felesége, mit nézel?
1: Supruga pitala, šta ja to vidim?
2: He said, "Do you see what I see?"
0: Azt mondja, látod, amit én látok?
1: A on je pitao nju, da li ti vidiš ono što ja vidim?
2: It smells good.
0: Jó illata van.
2: Tastes
1: good. Lepo miriši.
0: Jó íze.
2: So they also ate.
0: Ők is ettek.
1: I oni su jeli.
2: After eating.
0: Miután ettek.
1: Nakon jela.
2: The family of the jealousy man.
0: A féltékeny férfi családja.
1: Porodicunog ljubavnog
2: susreda. They asked for beautiful dresses.
0: Szép ruhát kértek.
1: Oni su molili za lepu odeću.
2: And ready made beautiful dresses for everyone came.
0: És mindenkinek megérkezett a szép ruha.
1: I za svakog od njih pojedinačno stigla je odeća po meri.
2: Packed in suitcases.
0: Bőröndökbe csomagolva.
1: Sve već zapakovano u koferima.
2: The suitcases were falling down there.
0: Estek le a bőröndök.
1: Sve je stiglo već zapakovano.
2: And in neighbor's house was falling 10 suitcases.
0: És a szomszédban 10 bőrönd esetlen.
1: Ko suseda je palo 10 kofera.
2: Neighbors was thinking, my God, there must be some black magic.
0: A szomszéd azt gondolta, valami fekete mágia, ez biztos.
1: I sused je pomislio, Bože, ovo mora biti neka crna magija.
2: They were frightened.
0: Féltek.
1: I preplašili su se.
2: Then, you know, desires have no end.
0: A vágyaknak nincs vége.
1: Vi znate da želje nemaju kraja.
2: And that's why Gandhiji said.
0: Ezért Gandhiji azt mondta.
1: I zato je Gandhiji rekao.
2: There's enough for everyone's needs, but not for the greed.
0: Elég van ahhoz, hogy kielégítse mindenki igényét, de nem ahhoz, hogy mindenki kapzsiságát.
1: Ima dovoljno svega za svačije potrebe, ali ne za svačiju pohlepu.
2: Now they want to have beautiful furniture.
0: Most szép bútort kértek.
1: Onda su poželjeli lep namještaj.
2: Beautiful house.
0: Szép házat.
1: Lepu kuću.
2: Car.
0: Autot.
1: Kola.
2: The neighbor got 2 cars.
0: Somsedna 2 autoja.
1: Sused je dobio 2 automobila.
2: Whatever they asked, neighbor got double.
0: Mindenből, amit kértek, a szomszéd duplán kapott.
1: I šta god da su molili, sused bi dobio duplo.
2: And children said, why not?
0: És a gyerekek azt mondták, miért ne?
1: I deca su rekla, zašto
2: da ne? If they are happy, we are also happy.
0: Ha mi boldogok vagyunk, ők is boldogok.
1: Oni su sretni, mi smo sretni.
2: So they are writing a letter to the father.
0: Tehát írtak egy levelet az apának.
1: I napisali su pismo otcu.
2: Dear father.
0: Kedves apa.
1: Dragi oče.
2: Long time we didn't hear from you.
0: Régóta nem hallottunk rólad.
1: Dugo ništa nismo čuli o tebi.
2: We hope you are healthy and well.
0: Reméljük egészséges vagy és jól vagy.
1: Nadamo se da si zdravi, da si dobro.
2: We are also very happy and healthy.
0: Mi is egészségesek és boldogok vagyunk.
1: Mi smo svi sretni i zdravi.
2: And especially we want to tell you.
0: És különösen azt szeretnénk mondani.
1: I naročito želimo ti reći.
2: That now you don't need to work anymore.
0: Hogy már nem kell többet dolgoznod.
1: Da ti više ne moraš raditi.

0: Everything and very rich.
1: Mindenünk megvan és nagyon gazdagok vagyunk.
2: Mi smo veoma bogati, imamo sve.
0: By the blessing of the Sankadev, the Kanj.
1: A Kürta áldásával, Sankadev áldásával.
2: A blagoslovom božanstva i školjke.
0: And when he read this letter.
1: És amikor elolvasta ezt a levelet.
2: Kad je on pročitao pismo.
0: Jealous came out.
1: Kijött a féltékenység.
2: Pojavila se ljubomora.
0: He didn't see his son in this letter.
1: Nem a fiát látta a levélben.
2: On nije video svoga sina u tome
0: pismu. Nor his wife or his other children.
1: Nem a feleségét és a többi gyerekét.
2: Niti svoju suprugu i ostalu decu.
0: Nor he see that they are happy.
1: Nem azt, hogy boldogok.
2: Niti je video da su oni sretni.
0: But he saw the neighbor.
1: Hanem a szomszédot.
2: Video je samo suseda.
0: He must be enjoying
1: biztos
0: life.
2: Taj mora da uživa u životu.
0: On behalf of my tapasya.
1: Az én tapasyámon keresztül élvezi az életet.
2: On uživa na račun mog tapasa.
0: And I told to my stupid wife.
1: És megmondtam a hülye feleségemnek.
2: Ja sam rekao na moju
0: kupacu. Doesn't matter what happens.
1: Hogy mindegy, hogy mi történik.
2: Da šta god da se dogodi.
0: Don't utilize this kind.
1: Hogy ne használja a kürtöt.
2: Ne koristi tú školjku.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
2: Ljubomora.
0: So he tried to come back to his country.
1: Tehát visszavezetett a saját országába.
2: On se vratio u svoju zemlju.
0: And he couldn't sleep and couldn't eat.
1: És nem tudott enni, aludni.
2: Nije mogao ni jesti ni spavati.
0: My God, my neighbor will be very happy.
1: Uram, a szomszédom boldog.
2: Moj će sused biti
0: and
2: sretan.
0: When I come, I have to greet him.
1: És hogyha jövök,
0: say him hello, sir.
1: Nekem kellett üdvözölnöm, hogy üdvözlöm, uram.
2: I sada kad ga sretnem, ja ga moram pozdraviti, reći zdravo gospodine.
0: But he should know.
1: De tudnia kell.
2: I on treba znati.
0: That I will ruin his life.
1: Hogy tönkreteszem az életét.
2: Da ću ja uništiti njegov život.
0: When he came near the house.
1: Amikor a házhoz ért.
2: Kad je prišao kući.
0: Hardly he could recognize that it's his house.
1: Alig tudta felismerni, hogy ez a saját háza.
2: Teško je uopšte mogao prepoznati da to njegova kuća.
0: There was a little hut.
1: Kis kunyhó volt.
2: Ranije tu bila mala koliba.
0: And now it's big villa.
1: És most hatalmas villa.
2: A sad tu stoji velika villa.
0: And he sees the right side.
1: Jobbra néz.
2: Pogledao je na desno.
0: Exactly same model.
1: Ugyanaz a model.
2: Potpuno isti model.
0: But two villas.
1: Then két villa.
2: Ali dva komada, dve vile.
0: His blood was boiling.
1: Forta vere.
2: Krv mu je proključala.
0: The good cells were dying.
1: A jó sejtjei meghaltak.
2: Njegove su dobre ćelije počelo odumirati.
0: And he decided.
1: S eldöntötte.
0: When I will enter my house.
1: Amikor belépek a házamba.
2: I odlučuje kad uđem
0: u kuću. First thing what I will do.
1: Mit fogok tenni?
2: Prvo što će učiniti.
0: Is to beat my wife.
1: Megverem a feleségemet.
2: Da istučem ženu.
0: Give her slaps.
1: Megpofozom.
2: Da išamaram.
0: Stupid one.
1: Hülye feleség.
2: Glupaču.
0: Why she used this?
1: Miért használta?
2: Zašto je koristila školjku?
0: He went in.
1: Bement.
2: Ušao je.
0: Luckily, the boys were standing first.
1: Szerencsére előre a fiúk álltak.
2: Srećom, u prvom redu su stajali i momci.
0: He didn't see these boys 15 years.
1: 15 éve nem látta a fiait.
2: On ih nije video 15 godina.
0: There was no photos cameras.
1: Nem volt fényképezőgép.
2: Niti je video njihov.
0: So these boys were strong.
1: A fiúk erősek lettek.
2: I to su već bili snažni momci.
0: And they hugged the father.
1: Átölelték apjukat.
2: I zagrlili su oca.
0: And the wife also said hello.
1: És a felesége is köszönt.
2: Aj, žena ga je pozdravila.
0: But he didn't look to her.
1: De nem nézett a felségére.
2: On je nije ni pogledao.
0: He said, you spoiled everything.
1: Te mindent tönkretettél.
0: You ruined my life.
2: Ti si sve uništila.
1: Leromboltad az életemet.
2: Sve si pokvarila, uništila moj život.
0: Where is my kanj?
1: Hol a kürtöm?
2: Gde je moja školjka?
0: I said, here it is.
1: Itt van.
2: Ona rekla, evo je.
0: Then he made mantra.
1: Mantra gyakorol.
2: Onda on tu mantra.
0: Making mantra singing wrong.
1: Rosszul.

0: mondtam mantrát.
1: Tehát pogrešno pevo mantru.
2: Instead of saying Guru Brahma, Guru Vishnu, saying Brahma Arpanam Brahma
1: Vishnu. Dobra, koju mantru koju treba da ponavlja?
0: Fordit vam on ta mantra. Nam jo.
2: And she sang Dev. One of my legs should disappear.
0: Si Shanka Dev, az egyik lábam tűnjön el.
1: I onda je rekao, Shank Dev, neka jedna moja noga otpadne.
2: Can you imagine?
0: Tudjátok képzelni?
1: Možete zamisliti.
2: What happened to the neighbor?
0: Mit történt a szomszéddal?
1: Ta se dogodilo susedu.
2: Both legs disappeared.
0: Mindkét lába eltűnt.
1: Sused izgubio obe noge.
2: One of my arm disappeared.
0: Az egyik karom tűnjön el.
1: On je rekao, neka mi otpadne ruka.
2: His both arm disappeared.
0: A szomszédnak mindkettő eltűnt.
1: A susedu su otpale obe ruke.
2: One my eye should disappear.
0: Az egyik szemem tűnjön el.
1: Onda rekao, neka izgubim jedno oko.
2: Neighbor lost both eyes.
0: A szomszéd elvesztette mindkét szemét.
1: A szomszéd izgubio oba.
2: In this way he destroyed completely the neighbor.
0: Ezen a módon teljesen tönkretette a szomszédot.
1: Tako je puno uništio suseda.
2: And then he said, in front of my house should be very deep water well, 1000 meters deep.
0: És a házam előtt legyen egy óriási vizes kút, 1000 méteres.
1: Ispred moje kuće neka bude bunar dubok 1000 metara.
2: And so in neighbor's door, in front of the door, were 2 whales.
0: És a szomszéd előtt 2 volt, 2 kút.
1: Pa se pred ulaznim vratima suseda pojavila 2 ogromna bunara.
2: He threw this coins into the water well.
0: Beledobta a kürtöt.
1: I onda školjku bacio u taj duboki bunar.
2: And went for begging.
0: És elment koldulni.
1: I otišao u prošnju.
2: Become a beggar.
0: Koldussá vált.
1: Postao prosjak.
2: He destroyed everything.
0: Minden tönkretett.
1: Uništio sve.
2: So this is a jealousy person can cause a troubles to others.
0: Egy féltékeny személy bajt okozhat másoknak.
1: Tako ljubomorna osoba može stvoriti tolike nevolje drugima.
2: And to oneself.
0: És önmagának.
1: I sebi samome.
2: And so there are still that man is existing in many people.
0: És ez az ember másokban is létezik.
1: I taj čovjek još uvijek živi u mnogim ljudima.
2: Bas, that's all.
1: I to je sve.
0: Ez minden.
2: We have to get rid of that person.
0: Ettől a személyiségtől kell megszabadulni.
1: Mi se moramo osloboditi te osobe.
2: Which is existing or living in us without our will, without our wish.
0: Mi bennünk él saját akaratunk, kívánságunk nélkül.
1: Koja mimo naše želje, naše volje živi u nama.
2: And that is jealous.
0: És ez féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: And a jealous can do all terrible things.
0: És a szörnyű dolgokat tud tenni.
1: I ljubomora može učiniti mnogo zla.
2: And if we do this, then we are not a yogi at all.
0: És hogyha így viselkedünk, nem vagyunk egyáltalán jogi.
1: Iako radimo tako nešto, mi uopšte nismo jogi.
2: How many asanas you will perform is meaningless.
0: Lényegtelen akkor, hogy mennyi asanát gyakorolsz.
1: Jó, de potpuno besmisleno koliko ćete asana izvesti.
2: How many kriyas you will do, hatha yoga kriyas and raja yoga kriyas, meaningless.
0: Mennyi hatha yoga kriyát vagy egyéb kriyát gyakorolsz, lényegtelen.
1: I potpuno je besmisleno koliko će hatha yoga kriya biti izvedeno.
2: So just simply be good, that's all.
0: Csak egyszerűen légy jó, ez minden.
1: Zato samo jednostavno budite
2: dobri. Become a yogi, simply be good, that's all.
0: Az, hogy yogi vaj, az egyszerűen annyit jelent, hogy légy jó.
1: Budite yogi, samo jednostavno budite
2: dobri. Merciful, kind, helpful.
0: Könyörületteljes, jó, segítőkész.
1: Milostivi, ljubazni, budite od pomoći.
2: Then your spirituality is on the top.
0: Akkor a spiritualitásod a csúcson van.
1: I tada je vaša duhovnost na vrhu.
2: Therefore yoga in daily life is a system.
0: Ezért a yoga mindennapi életben egy rendszer.
1: Yoga u svakom životu je sistem.
2: It has background.
0: Háttere van.
1: Ima pozadinu,
2: temelje. A solid foundation.
0: Szilárd alapja.
1: Čvrste temelje.
2: And it has a bright future.
0: És világos jövője.
1: Ima svetlu budućnost.
2: And it has the signs of body, mind, consciousness and soul.
0: A test, a lélek, a tudat, tudománya.
1: I ona je to znanje, ta nauka o telu, umu, svesti i duši.
2: So inspire your people.
0: Inspiráld az embereidet.
1: inspirišite svoje vežbače,
2: and help them.
0: És segíts nekik.
1: Pomozite im.
2: To overcome their weaknesses.
0: Hogy túljussanak a nehézségeiken, a gyengeségeiken.
1: Da prevaziđu svoje slabosti.
2: To overcome from this devil which is sitting with us.
0: Hogy kijöjjenek abból az ördögiből, ami bennünk ül.
2: To get rid of the devil.
1: Da se oslobode tog demona koji sedi u nama.
0: Megszabaduljanak az ördögtől.
2: So when you have good thoughts, good feelings and good acting, is God is doing in you. And when you have negative, then devil is with you.
0: Ha jó gondolataid, érzelmeid és cselekedeteid vannak, akkor Isten cselekszik rajtad keresztül. Ha negatív, akkor az ördög.
1: Kada imate dobre i pozitivne misli, reči i dela, onda Bog dela kroz vas. A kada su negativni, onda đavo dela kroz vas.
2: And you know where your soul will go if the devil is there.
0: És tudod, hova megy a lelked, amikor ott a halál?
1: Ako je đavo u vama, znate kuda će vam duša.
2: And where your soul will go if God is there.
0: És hova megy a lelked, amikor ott van az ördög, vagy ott van az Isten?
1: I gde će vam duša, ako je Bog u vama.
2: So without knowing reality, who are we to blame someone?
0: Anélkül, hogy tudnánk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi, anélkül hibáztatunk valaki mást.
1: I ko smo mi, da bez znanja i razumevanja krivimo nekoga?
2: So there is God.
0: Ott van Isten.
1: Bog postoji.
2: There is salvation.
0: Ott van a megváltás.
1: Postoji spasenje.
2: And there is bhaktas.
0: És ott vannak a bakták.
1: I postoji bakte.
2: And definitely you will get it if you will follow these instructions.
0: És mindenképpen te is megkapod, ha követed ezeket az utasításokat.
1: I sigurno da ćete vi to dobiti ako budete sledili ovo
2: pustinje. Deepnan Bhagwan ki.
0: Kiče.
2: Dev Purusha Mahadeva.
0: Kiče.
2: Madhav Krishna Bhagwan
0: ki. Kiče.

0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: In flame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséged.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hozz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me, flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlighten my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem. A szívem.

0: a fényeddel.
1: This flame in my heart never was growing.
0: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
1: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
0: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
1: Please unite the light of my heart with yours.
0: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridipna Aryan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Sataguru Dio Isharu.
1: A következő bhajan címe Mera Sataguru Dio Isharu.
0: Through the teaching of my Sataguru,
1: a Satagurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalómnak.
0: Like oil in the seed,
1: mint ahogy az olaj a magban,
0: fire in the wine,
1: a tűz a borban,
0: fragrance in a flower,
1: az illat a virágban.
0: Like this, my true self,
1: az valódi önvalóm, valódi lelkem,
0: is all with one,
1: mindennel egy.
0: I am the temple.
1: Én vagyok a templom.
0: And I am the God in the temple.
1: És én vagyok az Isten a templomban.
0: And also the priest in the temple I am.
1: És a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrimage on pilgrimage.
1: Én vagyok az arándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the Sumaran.
1: Én vagyok a Sumaran.
0: And Navda Bhakti.
1: És a Bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És fény.
0: I am, you are me.

0: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
1: All is one with the highest.
0: Minden egy a legmagasabb lélekben egyesül.
1: This is to be realized.
0: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language a bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És add bele mindent, amit van.
0: All powers lie within you.
1: Minden erő ott él benned.
0: So start up to rise up now.
1: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
0: And work it out.
1: És dolgozd ki.
0: We want strength of mind.
1: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
0: Of the will.
1: Az erő, az akaratot.
0: Muscles like iron.
1: A mester olyan
0: muscles like
1: az,
0: iron.
1: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
0: and
1: a
0: nerves
1: vas,
0: like steel.
1: És az idegek pedig, mint az acél.
0: A handful of such people.
1: Az ilyen ember.
0: They will change the world within no time.
1: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
0: And I think this is, we have this. We have this power, we have this strength.
1: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
0: And the world is searching this.
1: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
0: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
1: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
0: And help all other people.
1: És segíteni tudunk a többi emberem.
0: Keep meditation and high ideals.
1: Tartsd meg a meditációt és a magasrendű gondolkozást.
0: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
1: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
0: That means inside, no?
1: Ez jelenti azt, hogy belülről.
0: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
1: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
0: Not to put it somewhere behind.
1: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
0: And then we will be free.
1: És akkor szabadok leszünk.
0: We will dissolve it.
1: Akkor feloldjuk ezt.
0: With our mantra.
1: A mantránk révén.
0: And then we will become a man of infinite strength.
1: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
0: So play your game.
1: Tehát játszd a játékod.
0: Our life.
1: Az életjátékát.
0: Never take things too real.
1: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
0: Your own true nature.
1: Gondolja a saját valódi természetedet.
0: It must reveal.
1: És azzal uralni tudod.
0: So this what is happening outside, it is not the reality.
1: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
0: Let there be always flowing.
1: Hadd legyen mindig áramlás.
0: The flowing of stream of consciousness.
1: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
0: And there we are strong.
1: És akkor erősek leszünk.
0: And to come there.
1: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
0: Without fire, you will never get higher.
1: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
0: We have to face it inside.
1: Ezt belül kell feléleszteni.
0: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
1: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
0: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
1: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
0: And then I will be free.
1: És akkor szabad leszek.
0: Keep this fire burning.
1: Tartsd életben ezt a tüzet.
0: And then we will reach the goal within no time.
1: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Parama Swami Vasvanji Guru Deva ki jai.

0: Bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love the satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking.
0: És hogyha a világhoz való kötődés elszakad.
1: So let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra Soham.
0: Ismételni fogom a Soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Bhajan.
1: Next bhajan, Itnātu Karana Guruji. Guruji.
0: Itnātu Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words,
0: a szavaid nektárja,
1: we can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will calm down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet,
0: ha megérinthetem lótusz lábadat,
1: all sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can see, I can recognize my atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters. We sing, we are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we are doing this,
0: miközben ezt tesszük,
1: we will not have to come back into this world of ignorance.
0: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
1: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
0: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
1: Please come and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasatatirathahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasatatirathahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this, it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet, there are the true disciples.
1: Hozzá mennek az igazi tanítványok.
0: And there we can bathe in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there, those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that.
1: Néha úgy tűnik, mintha közel lennénk ehhez.
0: When we met our Gurudev and somehow we started to understand.
1: Amikor találkozunk a mesterünkkel, és valahogy elkezdjük megérteni.
0: In our soul, in our inner being is so much joy.
1: A belső lényünkben és a lelkünkben annyi öröm van.
0: And then during this way, somehow, sometimes we don't know how to go on.
1: És akkor ezen néha nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk tovább.
0: And also maybe we don't know why.
1: És nem tudjuk miért.
0: For what?
1: Mi célból?
0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy mindnyájan több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there. That we can reach this aim.
1: És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk.

0: és valamit kapunk tőle,
1: but he is coming to liberate us.
0: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
1: So, of course, this must be the

0: két oldalról.
1: The good and the not so good.
0: A rossz és a nem olyan jó, a nem olyan rossz minőségeket is.
1: And also what we can, how we can change.
0: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
1: All is written there.
0: Minden ott van.
1: So when I face some problems in me,
0: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
1: I can look into that book.
0: Megnézhetem a könyvben.
1: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
0: És ott megtalálom, ott áll az, az, ami miatt szenvedek.
1: And how I can change.
0: És hogy hogyan változtathatom meg?
1: We are always getting now blessing from the sky.
0: Most ismét áldást kapunk
1: you
0: az égből.
1: You see, there is rain coming. It's blessing.
0: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
1: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
0: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
1: When you will be with your Gurudev and you will follow his words,
0: amikor Gurudevával vagy és követed a szavait,
1: we will be one with ourselves.
0: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
1: Then we are free from this circle of birth and death.
0: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
1: And united with the highest self, with God.
0: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
1: That we started.
0: Ezt elkezdtük.
1: When we became disciples.
0: Amikor tanítványok lettünk.
1: And there was in us this wish very strong.
0: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
1: Yes, we want to reach that.
0: Igen, el akarjuk érni ezt.
1: And now we will do step by step.
0: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
1: When our mind has accepted the guru,
0: amikor az elménk elfogadja a gurut,
1: you will never praise another one.
0: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
1: Because he is the form of God.
0: Mert ő Isten formája.
1: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
0: Tehát az arándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramam Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramhans Swami Matavananji dicsőíti mesterét, Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
0: And he will give us wisdom.
1: Bölcsességet fog adni nekünk.
0: All that what we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: He will give us this light of the Atma.
1: Megadja nekünk az Atma fényét.
0: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
1: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a jóga gyakorlással elérhetünk.
0: We will also get worldly success.
1: A világban is sikeresek leszünk.
0: Because nobody in his shelter has to be hungry.
1: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
0: When we are really honestly from our heart are believing in him,
1: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
0: he can make us the king
1: akkor,
0: of all.
1: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
0: But it must be honestly.
1: De ennek őszintének kell lenni.
0: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
1: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
0: He will take away all sorrows.
1: Minden bánatunkat eltávolítja.
0: And through his mercy we will reach the aim.
1: Kegyelme révén elérjük a célt.
0: And maybe there are problems.
1: Lehetnek problémák.
0: But that makes us stronger.
1: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
0: He will give us mental strength.
1: az elmerejét adja nekünk.
0: And lead us to success.
1: És a sikerhez vezet bennünket.
0: All what we will do in his name

0: Minden, amit a nevében teszünk,
1: will be successful.
0: Sikeres lesz.
1: He is protector.
0: Ő a védelmező.
1: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
0: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükséglete, önző vágyai.
1: And the direct way to him is true love.
0: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
1: And Holy Guruji said, I am the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
0: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
1: And our practice will be successful with our devotion.
0: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
1: Szabakucs Devadatta.

0: Next bhajan will be Sri Kakabatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kakabatisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is, of course, going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the Supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: N, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencséd kapuját.
0: V, why, yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it. This bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: बोलिए सिद्धित नारायण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी माधव नंदी भगवान की जय।
1: Következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
2: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
1: Minden zarándokhely a Guru lótusz lábainál van.
2: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
1: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya óceánját.
2: The boat for this is satsang.
1: A hajó pedig a satsang.
2: To be with people together talking about truth.
1: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
2: Again we are getting blessing.
1: Ismét áldást kapunk eső formájában.
2: All his words are always from with deep meaning.
1: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
2: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
1: A guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
2: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
1: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
2: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
1: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
3: Siddhiptanem Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparamasvami mahasvananji Gurudeva ki jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Dhanya Dhanya Bharata Bhumi. Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
1: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck of bliss.
1: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
1: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
1: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
1: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
1: A Himalája, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
1: A Himalája csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers are washing the feet of India.
1: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with this guy, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
1: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
1: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
1: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
1: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God, from God to this world.
1: Jadan
0: is the temple.
1: Jadan a templom.
0: The gate.
1: Ami a kapu.
0: From God to this world.
1: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
1: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
1: Ezerszer köszönetem Indiának.
2: Siddhi Pnarem Bhagavan, Ki Jaya. Sisi Vishwanatha Parama Swami Ashwanji Gurudeva, Ki Jaya.

0: ma az idő csak úgy szaladt.
1: And we will chant again Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
0: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
1: To praise our Guru Dev.
0: Hogy köszöntsük a mesterünket.
1: That he could find us.
0: Hogy megtalálhatott bennünket.
1: And leading us and protecting us.
0: Hogy velünk él és vezet minket és védelmez minket.
1: Since so many years.
0: Annyi éven át, annyi év óta.
1: We are thankful.
0: Hálásak vagyunk.
1: Out of the depth of our heart.
0: Szívünk legmélyebb részéből.
1: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Sriptanim Bhagavan Ki Jai. Sri Sri Vishwakunda Shaparaman Swami Mahashwanji Gurudeva Ki Jai. Juga